Táncházban című műsorunk további perceiben is a feldolgozások világából választottam két felvételt. Mindegyik szerzője Nikola Parov, előadója pedig a Nikola Parov Quartet, azaz Herzku Ágnes, Nikola Parov, Födő Sándor és ifjú Vertetics Slobodán.

Nikola Parov kvartett előadásában az előbb egy somogyi dal feldolgozását hallottuk. Most Herczko Ágnes, a zenekar énekese, szintén egy somogyi dalt énekel. Őt Berec András követi, majd Dudás Klára játszik citerán csurgói dallamokat Vass Sándor repertoárjából, s aztán e vidék dalaiból énekel Kovács Kata Kriszta, akit Tóth Zsombor kísér.

Ma esti Táncházban című műsorunkban már hallhatták a somogyi Katikata kezdetű dal feldolgozását a Nikola Parov Quartet előadásában. Most egy klasszikus következik, méghozzá a muzsikás együttes feldolgozása, közreműködik Rácz Antal. Énekel az együttes 2023-ban elhunyt tagja, Éri Péter.

Táncházban című műsorunk végére a magyarországi Revival mozgalom egyik legismertebb, világszerte népszerű zenekarának, a Muzsikásnak régebbi zenéiből választottam néhányat. Egy régi somogyi ének, majd Bodonkúti Hajnali, egy szép fehér pakulár ballada, a zenekarral Sebestyén Márta énekel, s aztán adásunkat a Muzsikás egyik ikonikus feldolgozása, a Vonat zárja. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

mondta-e. Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Minden idők egyik legforróbb kánikulája közepette, a témához illő pásztordallal köszöntöm a kedves hallgatókat. Kezdősora sajnos nagyon is aktuális. Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz. S a folytatásban, Istenem teremtőm, adjál egy szép esőt. Kányádi Sándor így fogalmaz egyik versében. Nyár van nyár, tikkasztó. Kiszáradt minden tó, elapadt a patak. Bizony, sajnos így van, nagyon vészjósló ez az időjárás. A tiszacsegei Tanka Gábor juhász 1937-ben az iménti pásztordal birkákra, vagy ahogy ő nevezi a jószágokat, birgékre alkalmazott változatát énekelte, ugyancsak a csendes esőért fohászkodva.

Az esőért nem csak a pásztorok, de az egész nép fohászkodott tartós aszá idején. A magyarországi szerbek esővarázsló szokását és Dodola énekét nemrég már felidéztük Novák Péter és az Etnofon zenei társulás előadásában. Sajnos, bár esett némi eső, a szárazság azóta csak súlyosbodott. A katolikus egyház

Ház határjárással, körmenetekkel és más liturgikus alkalmakkal tette hivatalossá az esőfohászt, amelynek a középkor óta részét képezték az esőkérő könyörgő énekek is. Sok helyen a buzgóbb hívek pap nélkül gyűltek össze valamelyikük házánál vagy a templomban, hogy közösen imádkozzanak. Megyesi Norbert művelődéstörténész, egyházzenekutató a Vas megyei Perenyén Szekszer Istvánné Németh Katalin kéziratos énekes könyvében találta és hangfelvételen is rögzítette a Máriához esőért fohászkodó népéneket. A holnapi Havas Boldogasszony ünnepéhez is kapcsolódva hallgassuk most ezt az éneket, és a refrénhez csatlakozva mi is kérhetjük a szűzanyát: nyerj hasznos szép esőt, Mária, nekünk, mert itt már csak a csoda segíthet.

pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk, amit minden esztendőben csendesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor meg

Vannak szemek, amiknek a pillantása sosem éget. Vannak kezek, amiknek

קצת או כל רמה. האפל

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

amábamos, me lo das de repente, ojo, oh, ardiente, y en ese sí,

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

az orcád, mikor a kezed

Nagyszám is én vagyok az igaz szerető. Az lesz nagyon minden irigyen előled, mert csak is én vagyok az igaz szerető.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

Isten veled édes, Isten hozzád kedves.

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este a közösségi oldalán. Azt is hozzátette, hogy a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az utolsó turbina pedig termeli az áramot. Bejegyzésében köszönetet mondott a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnesnek a hétfői meghívásért a Sándor palotába, ahol az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a parlamenti frakciók vezetőivel. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormúzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Donald Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában a német határ közelében is. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés. Eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. A híreket Polyák Adrián szerkesztette, 6 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
2: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsi.

Delis napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. augusztus 4-e van, kedd, lassan 9 perccel múlt 6 óra. Hajdú Tibor vagyok, Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében kívánok nagyon kellemes napot Önöknek, és kínálok jó muzsikát. Nézzük is, hogy mit egészen konkrétan. 3 sós perec ezt a Dankó Pista nótát nem sokára Szóka Júlia előadásában hallgatjuk meg. Volt-e már szívedben fájdalom, énekli majd Kis Károly hamarosan. Kálmán Imre Bajadér című művéből Odette és Rajami duettjét Fisul Mónika és Dolhai Attila jó voltából hallgathatjuk meg. Az Örök Zöldek között pedig Ferkovics Béla szerzeményét, a Tanulj meg fiacskám komédiázni című kuplét Mikó István jó voltából hallgatjuk meg. Lesz majd hamarosan egy rövid történelmi visszatekintés, hogy milyen érdekes, fontos események köthetők augusztus 4-éhez. A névnapos köszöntés sem maradhat el, mint ahogy egy rövid összeállítást is készítünk majd az óra második felében a mai híres születésnaposokról. Bangó Margit énekel most, Rózsafa bólogat a kert közepén. Mészáros Tivadar és zenekar a kísér. Kérem Önöket, tartsanak ma is velem, derűs napot! Jó reggelt!

0: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1789-ben ezt a napot nevezték csodák éjszakájának, ugyanis ekkor törölték el Párizsban a nemesi előjogokat. 1903-ban pedig ezen a napon választották meg 10. Pius pápát a katolikus egyház vezetőjévé. 1914. augusztus 4-én az első világháborúban a német haderő lerohant a Belgiumot, hogy megindíthassa támadását Franciaország ellen. Válaszul Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak. 1944-ben ezen a napon fedezte fel a Gestapo azt az amszterdami búvóhelyet, ahol Anna Frank és családja rejtőzött. 65-ben, augusztus 4-én kezdték el Kelet-Berlinben az azóta is a város jelképévé vált berlini tévétorony építését, 1977-ben pedig Franciaország ezen a napon kapcsolódott be a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó egyezmény kidolgozásába, míg 95-ben a horvátországi háború utolsó nagy csatája indult, ez volt a Vihar hadművelet, mely a boszniai háború kimenetelében is jelentős szerepet játszott. A hadművelet a krajnai szerb köztársaságot 630 kilométeren támadó horvát hadsereg döntő győzelmét hozta. 2007-ben pedig ezen a napon indult el az amerikai Phoenix űrszonda a marsi élet kutatása céljából.

0: sárgel.
1: Volt olyan is még 1965-ben, hogy augusztus 4-én 5 Celsius fokot mértek. Ez volt eddig a negatív rekord. Deris napot kívánok és jó reggelt! A Dankó Rádiót hallgatják. Na ma, augusztus 4-én 2026-ban ennél lényegesen melegebb van már most is. Domos, Döme, Dömös, Indra és Kerubina napja is van, főnévnaposaink pedig a Dominikák és a Domonkosok. Természetesen közös az őse mindkét névnek, a Dominikus név magyar változatáról van szó, mindkét esetben jelentése az Úrhoz tartozó vagy Istennek szentelt, ennek női és férfi változata. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, a következő felvételt önöknek játszom, Vámosi János énekel, a dal pedig a Hol van az a nyár?

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

0: öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Tankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
1: 1769-ben született ezen a napon Vaszil Petrovics Taszov, orosz építész, Szentpétervár klasszicista arculatának jelentős formálója volt. Percy Shelley, angol romantikus költő is ezen a napon született, ő 1792-ben. Frommer Rudolf, gépészmérnök feltaláló, aki a Frommer pisztolyokat kifejlesztette, 1868-ban született. Balázs Béla, kosudéjas író, költő, filmesztétának is augusztus 4-e a születésnapja, ő 1884-ben született, a 20. századi magyar kultúra egyik jeles egyéniségéről van szó, filmrendező, kritikus is volt, főiskolai tanár, hatása a filmesztétikára pedig egészen meghatározó. 1891-ben született a csodálatos színésznő Makai Margit is ezen a napon, míg 1900-ban Erzsébet brit anyakirályné, 6. György angol király özvegye, ugye ő volt második Erzsébet édesanyja, 2002-ben hunyt el. 1901-ben született a csodálatos jazz trombitás, énekes, zenekarvezető, a jazz talán legnagyobb és legismertebb alakja, Louis Armstrongról van szó természetesen, Raoul Wallenberg, svéd diplomata, magyarországi nagykövet, 1912-ben született ezen a napon, a II. Világháború éveiben Magyarországon zsidó emberek ezreit mentette meg a deportálástól. Kornis Péter, kosudias fotográfus, a Nemzet művésze, Kossuth és Pulitzer emlékdíjas fotóriporter, 1937-ben született ezen a napon. Dinnyés József, zeneszerző előadó művész is ezen a napon született, csak úgy, mint Udvaros Dorottya vagy Mester Tamás, nekik is, és természetesen önöknek is, kedves születésnaposok, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse önöket. Odett és Rajami duettjét, Kálmán Imre a Bajadér című operettjéből most önöknek játszom Fisül Mónika és Dolhai Attila énekel.

lenne, ha vegyál, mégsem leszek a császár katonája. Elég nagy a sarkadi határ, magam leszek benne, ha vegyál,

Másikkal ment. Anyuska volt, anyuska nincs. Anyuskát cserben hagyott,

0: minden csak komédia.
1: A Stúdió 11 felvétele zárja ezt a zenei órát.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.

0: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, Kovács Márton vagyok. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Azt is hozzátette, hogy a paksi atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az utolsó turbina pedig termeli az áramot. Bejegyzésében köszönetet mondott a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakoroló Forsthoffer Ágnesnek a hétfői meghívásért a Sándor palotába, ahol az energiakrízis kezeléséről egyeztettek a parlamenti frakciók vezetőivel. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy részt vegyenek a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági jogból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítségét ajánlotta Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. A környező országokat sem kíméli a hőség, rekord hőmérsékletet mértek Bécsben és Pozsonyban is. Ausztriában és Szlovákiában 40 fok körüli rekordokat regisztráltak. Szokatlanul meleg van Nagy-Britanniában is. Angliában és Walesben az idei volt a legszárazabb július, a mérések csak nem két évszázaddal ezelőtti kezdete óta. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Budapesten a Dunába menekült késes támadója elől egy férfi, akit holtan találtak meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik, egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pesterzsébeti lakásán fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. 7 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

babam urcajo, ul a csókom rejájo. Galambom tart idejbe a szádat, mindjárt rácsókolok a vagy százat. Piros a rózsám urcajo, ul a csókom rejájo. Galambom tart idejbe a szádat, mindjárt rácsókolok a vagy százat. Piros a rózsám urcajo.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják 2026. augusztus 4-én, kedden 6 perccel 8 óra után. Köszöntöm Önöket sok szeretettel. A mikrofonnál Hajdú Tibor, jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. Jó muzsikát játszom mellé, hideg szél fúj, legalább gondolatban lehűtjük magunkat. Vadás Zsolt 2023-as felvétele csendül majd fel. Léparetek, Magyaró, ezt a csárdás Szőlősi Emes előadásában hallgatjuk meg. A Mágnás Miskából Bojtos Lucai és Erdős Attila ad elő részletet, a cintányíros cudarvilágot, és természetesen hallhatnak örökzöldeket is, mindenkit élhet szerelem. Ez Mátrai Zsuzsa slágerének címe. Lesz majd egy kis kirándulás, bő fél óra múlva egy újabb településre, az óra végén pedig kalandozunk a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval. Első felvételünk pedig nem más, mint Cserháti Zsuzsa Játszd újra el című dala. Tartsanak továbbra is velem, Deris napot, érdekelt!

Jó reggelt, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma is különösen fontos lesz, hogy vigyázzunk nem csak magunkra, hanem egymásra is. Egy pohár hideg víz, egy árnyékos pad, egy telefonhívás, akár egy régi ismerésnek. Néha ennyi is elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap. Ha pedig gyerekzsivaj tölti meg az utcát, vagy akár a mi házunkat, a lakásunkat, jusson eszünkbe, hogy a nyár hangjai ezek, és egyszer majd sajnos nagyon fognak hiányozni, úgyhogy éljük meg a pillanatot most, amíg itt van. A Dankó Rádióban a folytatásban Nádas Gábor és Fülöp Kálmán szerzeményét játszom, ez a Szeretni kell, Gájer Bálint előadásában, ne csináljuk a fesztiváltós feldolgozás szól.

A mezőföldre, annak is konkrétan egy Tolna megyei községébe látogatunk el hamarosan, a nap településére a Dankó Rádióban. Derűs napot, jó reggelt kívánok! Addig hallgatunk nótákat, elsőként pedig egy örökzöld, a Utede és Szenes Iván szerzeménye Mátrai Zsuzsa előadásában egy 1969-es lemezről szól, a Mindenkit érhet szerelem.

0: Hencidától Bansidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
1: Sióagárd a mezőföld déli csücskén, a Sió és Sárvíz közötti hátságon találjuk a megyeszékhelytől Szekszártól 8 kilométerre. A síkra épült falu mellett magasodik a Leányvár, a hegyhát legdélibb nyúlványa, mögötte pedig a szekszárdi dombok látszanak. Az első emberek megjelenésében, majd évezredekkel később a falu kialakulásában a víznek, tehát a sárvízének volt meghatározó szerepe, akkor a vidék hatalmas kiterjedésű, tövé-kevésbé összefüggő mocsárvilágot alkotott, előkerültek olyan edénytöredékek, melyeket a vonaldíszes kultúra jellegzetes ilyen bekarcolt mintái ékesítettek. A vidék különösen gazdag bronzkori leletekben, nem csak tárgyak, hanem bronzkori házak nyomai is előkerültek a falutól néhány kilométerre. A középkorban fejlett tógazdálkodás és halászat folyt itt. A 18. században kezdődött a vízszabályozás, mely Agárd számára is megnyitotta az utat a mezőgazdasági termelés előtt. Tudni kell azonban, hogy a sárvíz egész völgyére jellemző mezőségi talaj nem túl jó minőségű, művelése még a mai agrotechnika számára is nehézséget jelent, az állattartás feltételeit a falu szűk határai igencsak megnehezítették. A török hódoltság idején a 15 éves háború pusztítása jóvá tehetetlen volt a falu életében, a magyar népesség teljes egészében elhagyta. A konszolidációt elősegítendő a törökök az elhagyott falu helyet délszláv telepesekkel telepítették be, Agárd pedig 1715-re települt újra 100%-osan Rácz népességgel. Az első magyarok az 1720-as évek végén jelentek meg a községben a tótokkal együtt. Utóbb a rácok egészében elvándoroltak, így állt össze a falu mai korra jellemző magyar népessége. A Rákóczi szabadságharctól az 1848-as forradalomig megteremtődtek a békés fejlődésnek a feltételei, benépesültek az elhagyott falvak, megszelídült az elvadult táj, így Sióagárd is elkezdett fejlődni. A mezővárosi fejlődés feltételei viszont itt soha nem alakultak ki, a természetföldrajzi tényezők különböző együtthatásának köszönhetően. A 19. század vége felé indult polgárosodás Sióagárdon viszonylag lassú lépésekkel kezdődött el. A paprika termelésből befolyó extra jövedelemnek köszönhetően átalakult a faluképe, új házak épültek, rendezték az utcák vonalvezetését, ebben a korszakban alakult ki a jómódú középparasztság ízlésvilágát és vagyoni helyzetét tükröző jellegzetes agárdi viselet is, amely a bor és a paprika mellett a község egyik ismertető jelévé vált. A meginduló fejlődést a háborúk törték meg, de napjainkra egyre többen költöznek ebbe a város közeli természeti szépségekben és kulturális hagyományokban gazdag faluba, Sióagárdra, ahol nagyot lehet sétálni, a tájházat semmiképpen ne hagyják ki, hogyha itt járnak. Kedves sióagárdiak, önöknek köszönöm, hogy a Dankó rádiót hallgatják. A folytatásban szóljon most önöknek részlet a Mágnás Miskából, a Cintányéros Cudalvirág, Bojtos utca és Erdős Attila előadásában.

Jó reggelt és derűs napot kívánok, ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Hú, de elszaladt az idő, nem sokára 8 óra, előtte még kalandozunk a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, addig a Körmendi Együttes és a Harmónia Ének Együttes 1971-es felvételét forgatom, a híreket követően pedig Bács Ferenc előadásában a Színek című felvétellel indítjuk az órát. Tartsanak velem továbbra is!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

ülés címet. Tudták-e, hogy a sokak által kedvelt, nézését meg a járását kezdetű sláger eredetije is innen származik? A Bugyiszlói zenekar egy vonós és egy tambura zenekar egyesüléséből alakult 1969-ben. Orsós Kis János, a zenekar első vezető prímása, 1958-ban elhunyt nagybátyja, Kis Bogdán Ferenc örökébe lépve került a régi vonós zenekar élére, Orsós Lajos Brácsás és Bogdanovics Antal mellé. Az 1947 óta működő tambura zenekarban Orsós András hegedű prímás mellett Kovács János Köles prímtamburán, Kovács Ferenc tambura brácson, Bogdán Péter pedig nagybőgőn játszott. A hajdani zenész elődök kiváló muzsikusok hírében álltak, gyakran hívták őket a Duna túlsó felére is. A magyar zene mellett délszláv, cigány, valamint sváb táncmuzsikával is tudtak szolgálni. Orsós Kis János 1997-ben bekövetkezett halála után Mihalovics Zsolt vezetésével az unokák viszik tovább a hagyományt. S hogy milyen színvonalon, arról Sebő Ferenc elismerő szavait idézem. Számomra, aki sokat gyűjtöttem, és hanglemezen ki is adtam az öregek zenéjét, nagy boldogság hallani, hogy ezt a szép muzsikát nem csupán a hangfelvételek őrzik, hanem a legélőbb formában a fiatalok hangzásvilágához igazítva, de az eredeti karakterét mégis megőrizve tovább él. A megfiatalodott Bugyiszlói zenekar 2008-ban adta ki Nagyapáink útján című lemezét, melyről most a hőségre és a súlyos aszályra való tekintettel a tegnapi népzenei szótárban elhangzott pásztortal újabb változatát játszom le önöknek.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a paksi atomerőmű teljes lekapcsolásától, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, tovább

0: Továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több településen és cégnél jelentenek be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. A Szegedi Tudomány Egyetemen otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. A Kettle Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását. Az MVM több tervezett karbantartást is elhalaszt. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során több szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaház megvásárlására 2023-ban kötött szerződést az állam, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Elindult az MTMI innovációs műhely. A 100 millió forintos keretösszegre civil szervezetek és non-profit vállalkozások pályázhatnak. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő. A Selye János Diáklabor program részeként induló kezdeményezés a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika iránt érdeklődő fiataloknak segít szakmai és tudományos rendezvényeken, kutatásokban, valamint szakmai együttműködésekben való részvételben. Pályázni augusztus 17-éig lehet. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgást követően még folyik a kutatás az eltűnt emberek után, szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. 8 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 4-e van, kedd. Ez azt jelenti, hogy 8:30 után nem sokkal várható Sipos Gazda, a közmédia növényorvosának érkezése a stúdióba. Hamarosan egészségpercek és olyan muzsikák szólnak majd, mint a Nincsen annyi csillag fenn az égen Dóka Zsuzsa előadásában, vagy a Hűvösebb van már, hűsz kezd lenni, Nádasdi László énekel, Ilosfai Gusztáv és Percel Zita kettőse, a Meseautó is felcsendül majd, mint ahogy az Elfújta a szél című musicalből is hallhatnak részletet, Jan Zakata énekli majd a Kénő című dalt, elsőként pedig Csárdás, a Szegletes udvar és a Már mi nálunk babám Egri József előadásában Bangó János és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, Deris napot, jó reggelt!

0: Röhző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Talán nem lepek meg senkit azzal a kijelentéssel, és valószínűleg nem is túlzó, hogy az agyi érkatasztrófa, vagyis a sztrók a leggyakoribb ok, ami miatt idősebb korban kórházba kerülünk. Nos, a jó hírem talán az, hogy tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljön bennünket ez a betegség, és el is mondom, hogy mire gondolok. Először is figyelni kell a vérnyomásra. Gondolom, ez nem újdonság. Ha túl magas, kezeltessük, és mérjük rendszeresen otthon is. Próbáljunk meg egészségesebben táplálkozni, több zöldséggel, gyümölccsel, hallal és kevesebb sót, zsírt és cukrot fogyasztva. Utóbbi esetben még az is segítség lehet, hogy csak lefelezzük mondjuk az adott cukormennyiséget, amit a kávénkban szoktunk tenni. Mozogjunk minden nap legalább, hát én azt mondom, 20 percet, fél órát, és már egy tempós, intenzív séta is csodát tud tenni az ember vérkeringésével. Persze fontos, hogy ne dohányozzunk. Érdemes még, akár idősebb korban is abbahagyni a dohányzást, néhány hónap alatt nagyon komoly pozitív változást tudunk elérni az egészségünkben, és az alkoholfogyasztást is minimálisra kell redukálni, és ne feledjük, hogy a stressz emeli a vérnyomást, és ezért próbáljunk meg minél jobban és minél többet tudatosan pihenni, lazítani és jól aludni. Végül pedig, hogyha bármilyen szívritmus zavar tapasztalunk, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz, ugyanis a korai felismerés életet mentett. Törődjünk magunkkal, törődjünk egymással. Jó egészséget kívánok!

Nóták, népzene, világzene a folytatásban. Szerintem nem lesz unalmas a következő 10 perc, de is napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Jöjjön a Balkán Fanatik felvétele elsőként, a Repű Madár, este 9-től pedig még több világzene, népek dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

0: Kinek van, kinek nincs kút, vagy éppenséggel citromfa az udvarában, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják, szeretettel köszöntöm Sipos gazdát, a közmédia növényorvosát a stúdióban, szia!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak! Nagyon szépen köszönjük, az elmúlt időszakban is nagyon sok megkeresés érkezett a Donkor Rádió e-mail címére, különféle növények gondozásával, ápolásával kapcsolatban. Egyik ilyen növény a citromfa. A citromfa augusztusban szinte egy kis mediterrán kertet varázsol körénk, fényes levelei között egyszerre találhatunk illatos virágokat, apró, frissen kötődő citromokat, és már fejlődő terméseket is. Nekem is van 3 citromfám, nagyon szeretnék rájuk figyelni, az égköve a kis kertemnek. A nyár közepe azonban komoly próbatétel számukra. A perzselő napsütés, a magas UV-sugárzás, a gyorsan kiszáradó termőföld, a tápanyaghiány és a károsítók is megviselhetik a növényt. Nézzük meg, hogyan segíthetjük át a citromfánkat az augusztusi hőségben.
0: Innen folytatjuk hamarosan, most jöjjön a Meseautó Perczel Zita és Ilosvai Gusztáv előadásában.
2: Meseautóban színezüst erdők során repülünk a szívű tavaszán.

Csak álom ezt talán. A boldogság után már holnap mostohán mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm, ó nagy ég, hadd álmodjam tovább ezt a szép nagy csodát. Mese autó.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: rózsafavirít itt a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
1: A citromfa fény és melegigényes növény, ezért napos, világos helyen fejlődik a legszebben, tűző napsütéshez azonban fokozatosan kell hozzászoktatni. Ha korábban szobában vagy félárnyékban állt, vagy átmozdítjuk más helyre, a hirtelen erős napsütés napégés okozhat. Ez a leveleken és a termések napfelüli oldalán világos, később barnuló, beszáradó formák alakulnak ki a növényi részeken. Hőhullám idején, a dél és kora délutáni órákban árnyékolással tudunk védekezni, és ez más növény esetében is alkalmazható rasselhálóval, vagy különféle takaróanyaggal. Augusztusban a Dézsában nevelt citromfa földje akár egyetlen forró nap alatt kiszáradhat. Lehetőleg, ha lehetőségünk van rá, reggeli órákban öntözzünk, és mindig ellenőrizzük a talaj nedvességét. Akkor adjunk vizet, amikor a föld felső néhány centimétere már kissé megszikkadt. A teljes kiszáradás a megfigyelésem alapján levél, virág és termés hullást okozhat. A tartós túlöntözés viszont kiszorítja a levegőt a gyökérzónából, és gyökérkárosodáshoz vezethet. A cserép alján ezért legyen megfelelő vízelvezető nyílás, alátétben pedig ne álljon tartósan a víz. Ha lehet, csak sajnos nem esik az elmúlt időszakban jelentős csapadék, esővizet használjunk, a kemény, messzes öntöző vízidővel megemelheti a közegnek a kémhatását, és nehezíti többek között a vas, mangán és más mikroelemeknek a felvételét. A tápanyagellátásról sem szabad elfeledkeznünk, a citromfa nyáron egyszerre növeszt hajtásokat és nevel termést, ezért rendszeres kiegyensúlyozott tápanyagellátást igényel. Olyan citrusfélékhez összeállított tápoldatot válasszunk, amely fő tápelemek mellett mikroelemeket is tartalmazhat. A nitrogén a hajtások és a levelek fejlődését segíti, de nem szabad túlzásba vinni, mert a túl sok nitrogén lazaszövetű, betegségekre és kártevőkre érzékeny hajtásokat eredményezhet. A foszfor a gyökérműködéshez, az energiaforgalomban játszik nagyon fontos szerepet, a kálium pedig különösen fontos a termés növeléshez, a vízháztartás szabályozásában és a stressztűrésben is tudja segíteni a növényt. Sokan nem is gondolják, hogy a magnéziumnak milyen jelentősége van, hiszen a magnézium a levél zöld nélkülözhetetlen alkotóeleme, hiányában az idősebb leveleken jelentkeznek sárgulások, és sokszor nem is gondoljuk, hogy miért sárgul a citromfának a levele. A kálciumnak is nagy jelentősége van, és ha ezek nem megfelelően vannak ellátva, akkor a felvételét a szélsőséges vízellátás is akadályozhatja, ezért az egyenletes öntözés kiemelkedően fontos. A másik nagyon fontos tápelem a vas a citromfélék esetében is, hogyha nem megfelelő a növény ellátása, sárgulhat ettől is a levél, és ez pedig vasfelvételi zavarra utal. Ilyenkor, ha van lehetőségünk, olyan anyagot adjunk a növénynek, amely vaskellátot tartalmaz, és ezzel is erősítsük ebben az augusztusi hónapban a növényeket. A citromfa természetes módon is hullajthatja néhány virágot és apró termést, ha viszont tömeges a termés hullás, annak hátterében leggyakrabban a rendszertelen öntözés, a hirtelen helyváltoztatás, a tápanyag felvételi zavar, a nagy hőség és esetleges erősödő kártevő megjelenés okozhatja ezt a problémát. Ha lehetőség van rá, egy kisebb vagy fiatal növény ne terheljünk túl sok terméssel, néhány egészséges citrom kinevelése számomra sokkal értékesebb, mint sok apró, fejletlen gyümölcsnek a megtartása. Összefoglalva, akkor fejlődik nagyon jól a citromfa, ha augusztusi hónapban is legfontosabb, amire figyelünk, az egyensúlynak a megtartása. Sok fényt kapjon, de óvjuk a hirtelen perzseléstől, legyen elegendő vize, de ne álljon alatta a víz, biztosítsunk számára tápanyagot, aminósavakat, esetleg biostimulátorokat, huminsavakat, de ne terheljük túl a növényeket, és mindig üzennek a növények a leveleiken keresztül is, ha sárgulás, pöndörödés, foltosodás vagy levélhullás nem maga a betegséget mutatja, hanem egy jelzés, aminek meg kell keresnünk az okát. Mindenkinek szép nyarat kívánok.
2: Köszönjük szépen, holnap után csütörtökön találkozunk majd ismét. A folytatásban Janza Kata éneke részletet az Elfújta a szél című musicalből, a dal címe A kény.

Terős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig Nyári László és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra Csárdással indul, majd előadója Bányai Márton, a nóta címe Fényesen süt rám a hold, Németh Csicsó József és zenekar a kísér.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. Számolt be reggel a paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 1:30 körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Ezt akkor közölte a miniszterelnök, amikor este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A nagyfogyasztók eddig összesen 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, de vannak cégek, amelyektől elvárja a kormány, hogy vegyenek részt a nemzeti szolidaritásban. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztást. Egyre több

0: településen és cégnél jelentenek be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. A Szegedi Tudományegyetemen otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. A Kettle Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztja. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Kajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékok kezelését. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett működhet. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, 3 ember meghalt, többen megsebesültek. A dél-ukrajnai Mikolaivban egy halálos áldozata van az éjszakai orosz dróncsapásnak. Családi házakban és több lakásos épületekben is jelentős károk keletkeztek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5 meghaltak, 6 pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapódtak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. 9 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
2: Fényesen süt rám a

meg egy pohárra, szeretem a vörös bort csodára. Minden áldott csárdába megállok egy pohárra, szeretem a vörös bort csodára. Tudán mérik csak a jó itt.

0: lányrám kacsint, és az ujjak köré nem csavarint. Így mulatok hajnalig, még egy szép lányrám kacsint, és az ujjak köré nem csavarint. Feleségem elém állt, és így szólt, no ebből a budából elég volt. Azóta a túlpartról álmodom a tabánról, ahol csuda jó volt a vörös bor. Azóta a túlpartról álmodom a tabánról, ahol csuda jó volt a vörös bor.
1: Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. augusztus 4-én, kedden, 6 perccel, 9 óra után. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Remélem, hogy ma is kellemesen telt a reggelük, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Kantinosné angyalom énekli nem sokára Bokor János, Kós János előadásában csendül fel a Halljátok cigányok kezdetű csárdás, utána pedig örökzöldek, de micsoda slágerek. A Citromízű banán a Metrótól, Páger Antal előadásában a Hattyúdal című filmből a Tamburás dal, a Kati és a Kerekperec Jókedvű nap című felvételét is lejátszom majd, és természetesen Dankó klubos koncertfelvételeket is. Az óra második felében elsőként pedig jöjjön részlet Kálmán Imre Cirkusz Hercegnő című operettjéből, a Szép kis cirkusztáncos nők Tasonyi Balázs énekel. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Fénykorában három Éva, név szerint Csepregi, Fábián és Pál alkotta a Kohóc babákat. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, mint mondtam, Fénykorában, mert azt talán kevesen tudják, hogy a 72-es induláskor a tagok között még Babics Marcellát is ott találjuk, aki később szólókarrierbe is kezdett, de előtte még az Apostollal turnézott, az ő helyét vette át. Pál Éva, a már említett Ki mit tudom, egy olasz sláger átdolgozásával indultak, és igaz, hogy nem nyerték meg, hiszen a Mikrolíd lett az első helyezett, viszont országos ismertséget szereztek, koncertezni kezdtek, sőt, Stockholmba is eljutottak, legnagyobb sikereiket pedig a Neotonnal érték el. A folytatásban egy ilyen dalt játszom a Dankó Rádióban. Ez a Párbeszéd most.

megélek, szerencse ragyog rá. Nékem, bankbetétem, nincs se villám, sem Skodám. Márkám ott a kártyán, véd a Joker, jó komám. Másám hordja zsákszám, gyűjtse pénzét, hangja mód. Oszt rám, hogyha fogytán, hű szerencsém.

Az általam is rajongott udvaros Dorottya ma ünnepli a születésnapját, erős napot kívánok, a Donko Rádiót hallgatják. 10 óra után az aranylemezekben különleges módon fogjuk majd köszönteni őt egy dalpremierrel. Műsorunkban még nem hallhatták Dés László és Bereményi Géza szerzeményét, a Somló Tamással közösen előadott Vetkőzés című dalt. Nos, valamikor a következő 2 óra során ez is felcsendül, mellette persze szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban is hallgassuk meg a Lénát az Omegától.

emlékszem, még iskolába jártam, a Vintabánban, ott fenn Budán. A szomszéd udvarban lakott egy édes, 16 éves kis szőke lány. Büszke volt, miként egy igazi nő, tréfa volt, de mégis szeretett ő. S egy szép napon egy gazdag úr jött érte,

ma is enyém. S azóta titkon, hogyha jő az alkony, a pesti parton bolyongok én. Fönn Budán egy büszke palota áll, sóhajom, tudom, hogy oda talál. S ott fent egy nóta hangzik minden este,

úgy érzem én, hogy sír egy kislány. Az esti szél is még a múltról énekel. A szívünk ennyi szépet nem felejtett el. A május minden álma újra visszatér.

Lehet, hogy egyszerű lenne összeállítani azt a listát, hogy hol nem járt az elmúlt 11 néhány évben a Dankó Klub, de is napot kívánok. Az biztos, hogy Mányban, Tatán és Rimaszombatban biztosan. A folytatásban az itt készült koncertfelvételekből tollózunk a két fa levél, Nádas György, a 2x2 néha 5 100 Kati előadásában csendül fel, most pedig jöjjön Ezem a Mihály és Békefi István szerzeménye az Egy kis édes félhomályban. Kalina Enikőt és Dócs Pétert hallhatjuk zongorán, Tarnai Kis László, dobon Pálmai Zoltán működik közre.

Elszaladt az idő, kedves napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 10 órakor hírek utána indul Aranylemezek című műsorunk Tölgyi Krisztával. A déli harangszót követően pedig ma is jó ebédhez szóló nóta várja önöket Budai Beatrix. 2 órától pedig indul Kívánság műsorunk, a Szívküldi Szívnek szívesen Gáz Zoltán várja a kéréseket. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette, és ha kedvük tartja, akkor újra meghallgathatják majd a mediaclip.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Szabó Tamás zenei szerkesztő és Gorzsás Gábor hangmérnök, a szerkesztő műsorvezetőt. Hajdú Tibort hallották, holnap reggel találkozunk, 6 után nem sokkal, addig is deris napot, viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Csongrád család.
1: Az ország legnagyobb színpada. Szegedi szabadtéri játékok. Aki járt már ott, sohasem felejti. Közönségnek, művésznek káprázatos élmény ez a találkozás. Az épülő dóm előtti térre Juhász Gyula költő és Hont Ferenc rendező álmodott színpadot. Ötletüket Klebersberg Kuno miniszter támogatta. 1930. októberében a Szegedet szinte teljesen elpusztító nagy árvizet követő fogadalom 50. évfordulóján harangzúgás mellett vonultak fel az állam, az egyház és a város képviselői a dóm felszentelésére. A tökéletes ünnepség bizonyította a hely alkalmasságát. A következő esztendő nyarán Szegeden bemutatták a Nemzeti Színház magyar passióját, amivel kezdetét vette egy sikertörténet. A szegedi szabadtéri játékok ma Közép-Európa egyik legnagyobb nyári zenés színházi fesztiválja, amelyre szezononként közel 70 ezer néző vált jegyet. Valamennyi műfaj, így az opera, operett, musical, tánc, komoly zenei koncert és prózai előadás is helyet kap a domtéri színpadon. Ezzel a repertoárral a szó legnemesebb értelmében vett magyar népszínházi hagyományt folytatják a szervezők. A szabadtéri játékok Szeged legnagyobb idegenforgalmi attrakciója is. Ahogy a korabeli sajtó írta, a városnak busásan meg kell keresnie azt, amit az egyetemre és a templomtérre költött.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Pátkáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imugoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
13: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is, Kovács Márton vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. Számolt be reggel a paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 1:30 körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. A gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak a Facebookon azt közölte, hogy a Duna menti erőmű is biztonságosan működik. Kapitány István hozzátette, az import is biztosított, az összefogás eredményeképp pedig a fogyasztás is alacsonyabb. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékosság intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Forgalom és vízkorlátozásokat vezettek be a román hatóságok több Párciumi és Bánsági megyében a hőség miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében harmadfokú, vörös hőségriasztás van érvényben. A folyók vízhozama kritikus szintre apadt. A magyar határ mentén fekvő 4 megyében dél és este 8 óra között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók. Bihar megyében 15 településen vezettek be vízkorlátozást. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette,

0: 3 ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapódtak be a bilóna nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomáson és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladta 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgást követően még folyik a kutatás az eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. A kettős földrengésben 190 épület dőlt össze, további 856 megrongálódott. A katasztrófa mintegy 24000 érintettje él jelenleg is táborokban. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Kajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett működhet. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fok után napközben 37-41 fok között alakul.
1: Aranylemezek.
2: Jó napot kívánok, Földi Krisztina vagyok. Úgy alakult, hogy a mai összeállításunkat Piroskával és Rózsikával kezdjük, de később is lesznek még dalok, amelyek címében női nevek szerepelnek. Emellett születésnapján köszöntjük majd Udvaros Dorottya színművésznőt és Flam Ferenc zenész képzőművészt, valamint válogatunk 1997-es felvételekből is. Induljon hát a mai képzeletbeli időutazásunk Aracki Lászlóval és Pere Jánossal. Jó szórakozást kívánok!
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

FM-es. A táncdalkorszak egyik legnépszerűbb énekesnője, harangozó Teri a pályája elején véletlenül három olyan slágert énekelt egymás után, amelyeknek a címe a Minden szóval kezdődött. Ezek egyike volt Dobos Attila és Dobos Emőke, Minden nap, mikor eljön az este című szerzeménye. A felvételen a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat tánczenekara és a Stúdió 11 közreműködött.

Ma ünnepli a születésnapját Udvaros Dorottya, a nemzet színésze, akit egyebek mellett Kossuth, Jászai Mari, Dériné, Páger Antal primadíjjal, a Magyar Filmakadémia életműdíjával is kitüntettek. Elnyerte a Montreáli Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb főszereplődíját, valamint a Halhatatlanok Társulatának is örökös tagja. Udvaros Dorottya drámában, vígjátékban, prózában és zenés darabokban, színházban és filmen is kiemelkedő alakításokat nyújtott, valamint lemezei is megjelentek. Az aranylemezekben ma egy duettet hallhatnak, amelyben Somló Tamás volt a partnere. Dés László és Bereményi Géza Vetkőzés című dalának ez a felvétele ma először, de egészen biztosan nem utoljára szerepel az aranylemezek repertoárján. Udvaros Dorottyának sokból boldog születésnapot és jó egészséget kívánok!

Az aranylemezek következő két dalát Demjén Ferenc köti össze, hiszen mindkettőnek ő írta a szövegét, és ő is énekelte őket. Az első a bergendi 1972-es slágere a Lepihenni melletted, melynek Laci Norbert volt a zeneszerzője. Utána pedig Ler István és Demjén Ferenc Várj, míg fel kell majd a nap című dala, a V-motorok örökzöldje hangzik el, Szulák Andrea és az Óbudai Danubia zenekar feldolgozásával.

televíziós táncdalfesztiválok előtt már jóval korábban és utána is éveken át rendezték meg a két rádiós dalversenyt, a Made in Hungary-t és a Tessék választanit. Ezeknek a mezőnyeiben számtalan olyan dal szerepelt, amelyek a magyar könnyűzene örökzöldjeivé váltak, pedig abban az évben nem is nyertek díjat. Mutatok is két példát a Tessék választani rádiós dalversenyről. 1970-ben Zalatnai Sarolta énekelte Sökk Ottó és S. Nagy István János bácsi pipája című dalát, ami díjat nem nyert, de nagy sláger lett a Stúdió 11 kíséretével. És amin igazán meg fognak lepődni, az utána jön. Az 1975-ös Tessék választani mezőnyében mutatta be először közönség előtt Máté Péter azt a szerzeményét, amely a magyar könnyűzene egyik legismertebb dala, és később nemzetközi siker is lett, de a rádiós dalversenyen nem győzött. Ez volt az S. Nagy Istvánnal közösen írt Elmegyek, amit Cini felvétele után a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséretével meg is hallgatunk az Aranylemezen.

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap.

0: A mai aranylemezeket Piroskával és Rózsikával kezdtük, és ígértem, hogy lesznek még dalok, amelyek főszereplői hölgyek. Az ígéret szép szó, úgyhogy következzen Bözsi, Sárika és Katinka, akikről Ajtai Andor, az Illés Együttes és Szécsi Pál énekel.
1: Papír előtte, stoll a kezembe, és semmi, de semmi sem jut az eszembe. Most hazudnom kéne, és hazudni kár, de sajnos oly hatalmas út a muszáj. Ha túl lesz az első kiábrándulásom, olvassa el újból e pár sor írásom, majd megbocsájt nékem, sőt el is vele. Milyen szép lett, de jaj, nem.

Ne sírjon, özsikém drága, feledjen el. Mert szívem én nem vagyok méltó magához, jobb, ha ma megírom, mint holnap, ha átkoz. Mert magácska, mint a hó, olyan fehér, s én könnyelmű vagyok, meg léval ledén. Én nem tudok szeretni hűséggel lányat.

Hát Bözsi, ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el. Ilyen az élet, Bözsikém édes,

Böcsi ne sírjon, Böcsikém drága, feledjen el. Ma estére eljön, hogy karomba hújjon, s e levélke várja, majd ebből okuljon, mert várnak rám máshol a kis angyalok, hát elmegyek oda, én ilyen vagyok. Mi könnyezve gondol majd az elmúlásra, én ráparancsolok a cigány prímásra, hogy tegyen a

0: Rozsi, ne sérj, Rozsikém drága, feledjen el. Ilyen az élet, Rozsikém édes, feledni kell. Bözsi, ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el.
1: Ez is a Dankó Rádió.

0: Egy óra múlva sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
1: Aranylemezek, egy újabb örökzölddel,

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő azt kérte, hogy az eddig tapasztalt energiatakarékosság, ami napi 6-700 megawatt megtakarítást jelentett, továbbra is tartson ki. Péntekre enyhülést és a Duna felső vízgyűjtő területeire csapadékot jelez a meteorológia. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Ismét hőmérsékleti rekordok dőltek meg tegnap. A Hungaromet adatai szerint az országos és egyben fővárosi hajnali minimum 26,8 fok volt. Ez több mint 1,5 fokkal magasabb, mint a korábbi 2017-es csúcs. A fővárosban a napi meleg rekord Újpesten dőlt meg 39,6 fokkal. Ezzel egy szintén Újpesten regisztrált 38,7 fokos maximum érték dőlt meg. Közben kiderült, hogy tegnap Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa a 36-40 fokos hőséggel. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladékkezelését. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és

0: valódi felelősségre vonás mellett működhet. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csak nem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszakértékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. A kerékpárszállítás is jelentősen 6,5%-kal növekedett a balatoni vonatokon. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadományjal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Tovább fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. A híreket Polyák Adrián szerkesztette.
1: Aranylemezek.
2: Fiatalabb hallgatóink a Beatrice-t baboskendős rockzenekarként ismerik, de az idősebbek még emlékeznek, hogy a Beatrice eredetileg az ország egyik első női rockbandája volt, és csak később csatlakoztak hozzájuk férfi zenészek. Az alig pár évig tartó diszkó korszakban ők is tettek egy kis kirándulást. Akkor született Csuka Mónika és Nagy Feró Gyere kislány gyere című dala. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A 90-es évek egyik legsikeresebb magyar együttese, a TNT dalszerző énekese Dobrádi Ákos előadásában hallhatnak már is egy örökzöldet, mégpedig a Walking in the Rain című világsláger magyar változatát, Úgy koppan az eső címmel, amit a dalszövegíró Gédénes György Zsüti tiszteletére rendezett emlékkoncerten énekelt el 2005-ben a Műpában. Előtte azonban a korál egyik rockklasszikusa, Balázs Fecó és Horváth Attila Maradj velem című szerzeménye csendül fel az aranylemezekben.

Két olyan dallal folytatjuk az aranylemezeket, amelyekről szinte már el is felejtettük, hogy feldolgozások, annyira beépültek a magyar könnyűzenei emlékezetünkbe. Bradány Iván írta a magyar szöveget az Édes kisfiam című dalhoz, amit eredetileg Kovács Katinak szántak, de ő nagyvonalúan átengedte Cserháti Zsuzsának, aki éppen akkor volt várandós a kisfiával, így ez a felvétel igazán személyessé vált. Utána pedig Muzsai András magyar szövegével kell életre az Ohio című amerikai folkballada, amit a 100 Folk Celsius tett nálunk népszerűvé.

A Beat korszakban igen népszerű volt az Atlasz együttes, amelynek dalszerző frontembere Flam Ferenc éppen ma ünnepli a születésnapját. Ő is, hasonlóan sok akkori kamaszhoz, a haverokkal kezdett hobbizenélni. Köztük volt például Markos György és Somló Tamás is. Az Atlasz együttes 1960-61 környékén alakult meg hivatalosan és 76-ig működött. Flam Ferenc évtizedek óta Svédországban él, ahol elismert festő és grafikus művész lett. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki. Az aranylemezekben pedig most meghallgatjuk egyik szerzeményét, a Töröld le a könnyeidet című dalt 1970-ből.

Az aranylemezekben most 1997-ben készült felvételekből válogatunk, de az első két dal ennél régebbi. Straub Dezső színművész ugyanis ekkor énekelt el Bakos Géza és Bradány Iván Búcsúzik a nyár című szerzeményét. Korda György pedig szintén Bradány Iván szövegével az Una Paloma Blancát, vagyis a fehér galambot. Az utolsó felvételen viszont valóban egy 1997-es dal szerepel, méghozzá a Miniszter félrelép című filmzenéje, Dés László és Geszti Péter Puszi Nyuszi című dala Postási Júli előadásában.

0: de chiclando sobre eso. Sobre los dos por un mundo de niños y camos. De hostela, una y esfera. Y así más. Sobre hoy, que es posible que se cae en la cuya, que con tu bunda de caer, pues mindenképpen kéne egy másik. Figyelj rám! Nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Ti róka, maróka, hogy sóka, nyúszóka, róka legyen. Vagy inkább nerc. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?
1: Miskolc és Angyalföld. Ha csak ennyit mondanék, szerintem ennyiből is ki tudnák találni, hogy mely dalokkal folytatjuk az aranylemezeket. Hát persze, hogy Slamovics István és Pataki Attila Elhagyom a várost című dalával az Edda előadásában, illetve Horváth Jenő és Gédénes György Járom az utam című örökzöldjével, amit Vámosi János énekel a Magyar Rádió vonulásában.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezeket Faragó Judy István szerzeményével és előadásában a borotai képekkel zárjuk. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A déli harangszó után kezdődik a Jó ebédhez szóló nóta Budai Beatrix vezetésével, majd 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal várja önöket Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Miki szerkesztő. Az aranylemezek pedig holnap a szokásos módon délelőtt 10 és 12 óra között ér vissza. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még előttünk állnak, közölt a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy hajnalban megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő különösen a nagyfogyasztókat arra kérte, hogy csökkentsék önkéntes energiafelhasználásukat, és mindenki, aki teheti, takarékoskodjon az árammal 17 és 22 óra között. Péntektől jelez enyhülést a meteorológia, és a Duna felső szakaszán vízgyűjtő területein esőt is várnak. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást pedig kikapcsolnak. Az E.ON jelezte azt is, hogy munkatársai továbbra is megerősített készenléttel dolgoznak. A Duna House ingatlan iroda hálózatnál országszerte lekapcsolják a kirakatok díszkivilágítását, a digitális hirdetőkijelzőket és rövidített nyitvatartással működnek, a minimumra csökkentett légkondicionálással. A Fudora futárszolgálatnál optimalizálják a hűtőláncot, az irodai energiafogyasztást csökkentik, és minél több kerékpáros kiszállítással spórolnak. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlőegységét, így délelőtt visszaköltözhetett az intenzív osztály, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahin Tóth Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus végéig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Az eddig több mint 50 ezer látogatót vonzó tárlat a 19. századtól a kortárs művészetig ívelő válogatással mutatja be, hogy Itália a magyar kultúrában évszázadok óta az utazók kedvelt úti célja. A kiállításon 75 alkotó, mintegy 150 műtárgya, festmények, grafikák, fotográfiák, szobrok és régészeti emlékek idézik meg az Itália élmény sokszínűségét, bemutatva, miként formálta az olasz táj a művészet és az életérzés a magyar alkotók látásmód.

0: módját az elmúlt 200 évben. A tárlathoz számos kísérő program is kapcsolódik. Néhány mondatban az időjárásról. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fokot követően, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. 12 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Az élet igaz és állandó értéke a halhatatlanság, és annak megismerése, megértése. Megtanulni, hogy minden mindennel összetartozik, és azt, hogy se kezdete, se vége nincsen a létnek, mert halál nincs, az élet örök. Állandó érték megtanulni azt, hogy tulajdonképpen az ember lelke akkor látható, amikor nem látható a teste. És mindeközben az igazi, a legigazibb érték maga az élet, az a nagy tapasztalás, amire mindenkinek szüksége van. Szepes Mária írónő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 4-én itt a Dankó Rádióban, ahol újra jó ebédhez szól a nóta. Kellemes időtöltést kívánok mindnyájuknak, énekeljünk együtt már is Vadász Zsolttal, illetve Gáspár Anival. A Hogyha a világon bor se volna, és az Egy-két csók cserebere csók című csárdást halljuk. Tartsanak velünk!

60. is Gyöngyi a Magyar Arany Érdemkereszt boldog tulajdonosa, de 2023-ban elsőként vette át a gyönyörű hófehér porcelán hegedűt a Magyar Zeneházában, amikor a Dankó Rádió Magyar Nótan díjával jutalmaztuk. Hallgassuk 60. is Gyöngyit ifjabb Sárközi Lajos zenekarával, amint a Minden Prímás Jó Barátom című dalt nyújtja át a Dankó családtagjainak. Ezt követően Rezsnák Miklós, Csuti Csaba és Bétót Magda is dalra fakad. A Fa leszek, ha fának vagy virága, a Réten, Réten és a Sárga Rigó, Kerek a cipó című dalokkal folytatjuk a sort. Itt, a Dankó Rádióban.

0: Rádió. Vasváron FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Réten, réten, szej az állásig is réten. Elvesztettem a zsebben.

Kitörött az ezüst hangú tilinkó. No de mi az a tilinkó? A magyar népzene egyik legegyszerűbb és mégis különleges pásztor hangszere. Fából készül, nincs rajta hangoló nyílás vagy billentyű, ezért a hangokat a játékos főként a befújás erejével és a hangszer nyílásának részleges befogásával szólaltatja meg. Leginkább Erdélyben és a felső Tisza vidéken volt elterjedt, hangja tiszta, lágy és kissé melankólikus. Most hallgassuk meg a már említett nótát Tarnai Kis László előadásában, Farkas Jenő és Korányi Miklós szerzeményét ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Majd a kalapomra páros tubarózsát tettem, és a Minek a szőke innékem című magyar népies műdalt Kollár Katalin idősebb Derzsi György oldalán adja elő, majd a Laki Pétert halljuk.

Borzó Miska, Maros Mize folyik csendesen című andalgója is felcsendül a folytatásban Szalai László előadásában. Majd egy tradicionális dallal Benedek Fi Katalin kedveskedik önöknek, ez nem lesz más, mint a Két út van előttem című dal. Kéler Béla és Adorján Sándor Csendül a nóta című szerzeményét már Bányai Márton adja elő ifjabb Sárközi Lajossal és zenekarával, de elsőként hallgassuk a többek között Dankó Rádió Magyar Nóta díjjal is kitüntetett Tolnai Andrást, amint elénekli az Én Istenem, de megvertél című hallgatót. Fogadják sok szeretettel!

0: viselem.
1: A Paprika Só, Szó, ami szó című Hevesi József szerzeményt is repertoárján tartja Fonyó Barbara énekművész, akit számtalanszor láthattunk a Madách Színház színpadán Krisztin szerepében az Operaház fantomjában. Most azonban magyar nótát énekel a művésznő, majd Ondrik Jánost halljuk, amint az Akinek a lelke beteg című csárdás nyújtja át a Dankó családtagjainak.

Tegnap sem ragyogott több csillag az égen. Indul így Kókai István és Murgács Kálmán közös szerzeménye, de talán úgy jobban be tudják azonosítani ezt a nóta címet, ha azt mondom, hiányzik valaki ebből az utcából. Hát hallgassuk meg ezúttal Nádasdy László tolmácsolásában, amint Jónás Géza zenekara kísér Patai Zoltán prímás vezetésével. Majd Petőfi Sándor megzenésített verse is helyet kap, a Rózsabokor a domboldalon című magyar nótát halljuk ekkor Bárány Pál László előadásában. A dalcsokor második részében egy grandiózus, jó nagy csokorra való csárdás összeállítást hallunk, egyenesen a Dankó Rádió 10. születésnapi gálájáról. Ekkor dalra fakad Dancs Anna Mari, Lukács Anita, Farkas Rozika, Vágó Bernadett, valamint Laki Péter, Vadász Zsolt, Cikora László, Tarnai Kis László, Bokor János és Miller Zoltán. Végezetül a Hat nap óta szól a nóta című csárdást halljuk, amikor is Szeredi Krisztina énekel. Fogadják sok szeretettel!

Morzsa Oszkár cimbalomjátékát halljuk a folytatásban itt a Dankó Rádióban, majd tartunk egy pár perc szünetet, de önök se menjenek túl messzire. A legfrissebb hírek után jövünk vissza!

0: Hajdú Tibor. Derűs napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
2: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvítás előtt!
1: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még előttünk állnak, közölt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy hajnalban megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő különösen a nagyfogyasztókat kérte arra, hogy csökkentsék önkéntes energiafelhasználásokat, és mindenki, aki teheti, takarékoskodjon az árammal 17 és 22 óra között. Péntektől jelez enyhülést a meteorológia, és a Duna felső vízgyűjtő területein is esőt várnak. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímahasználatot. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják azt. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást pedig kikapcsolnak. Az E.ON jelezte azt is, hogy munkatársai továbbra is megerősített készenléttel dolgoznak. A Shell Hungary a benzinkútjain átmenetileg nem működteti az autómosóit, és holnaptól 16 és 22 óra között korlátozza az elektromos töltőpontok teljesítményét. A kutakon takarékosabb hűtésre és világításra állnak át. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlőegységét, így délelőtt visszaköltöztették az intenzív osztályt, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahin Tóth Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem pedig tervezett műtétet nem halasztottak el. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltószövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek. Arra is figyelmeztetnek, hogy a tűzoltó repülőgépek munkáját a vízfelvételi helyek közelében merészkedő hajók és csónakok is veszélyeztethetik. Ezért azt kérik, hogy senki ne közelítse meg azokat a tengeri vagy tavi területeket, ahol a repülőgépek az oltáshoz szükséges vizet veszik fel. Visszavonta az új M1 híradó tegnap bejelentett főszerkesztőjének, Hajdú Gábornak és műsorvezetőjének, Borsa Miklósnak a megbízását a közmédia vezetősége, közölte a Duna Média szolgáltató. A döntés előzménye, hogy az augusztus 2. felétől több élő műsorra jelentkező M1 híradóhoz szerződött 2 munkatársról a 24.hu egy cikkben azt írta, Hajdú Gábor korábban a Mészáros csoport kommunikációs munkatársa is volt, Borsa Miklós pedig híradós műsorvezetőként az M1-en dolgozott 2015-ös visszavonulásáig. Röviden az időjárásról, fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Bő.

Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában, melyben jó ebédhez szól a nóta még egészen két óráig. Bokor János és Nógrádi Tóth István felvételeit halljuk már is, valamint az Elmentem én ti hozzátok, és az Apus köszöntő című magyar nótát. Tartsanak velünk!

az anyja nem fog neki vén lány lesz belőle. Nem jár hozzám a kutya, se nincs is szedetője. Az anyja nem fog

nem jár hozzám a kutya, se nincs is szedetője. Ha az anyja nem, neki vén lány lesz belőle. Nem jár hozzá a kutya, se nincs is szeretője. Ha az anyja nem fog neki

0: Rádió.
1: Egri József, Farkas Lozika, Takács Béla és Talabér Erzsébet nóta felvételei csendülnek fel már is itt a Magyar Zene Rádiójában. A fergeteg dúlt, vihar tombolt, akinek van, kinek nincs kút az udvarában, a kertesház benne egy nyíló rózsa és a 33 Rózsafámon című magyar népies műdallal megyünk tovább.

Albinoni adagioját Báder Ernő cigányzenekara is eljátszotta még a Csepeli munkásotthonban egyik korábbi Dankóklub előadásunkon. Ez egy varázslatos felvétel. Fogadják sok szeretettel!

A Tatai Angolkert színpadán 2022. júliusában vendégeskedtünk, és ekkor szintén ott volt velünk Báder Ernő zenekara, akik az elmúlt percekben Albinoni adagióját adták elő. Most azonban Bősi Szabó László magyar nóta énekest kísérik, egészen pontosan a Gyöngyvirágos kiskertetben című magyar nótát.

Gáti Pál, Újvári Marika és Melis György nóta felvételeit halljuk már is itt a Dankó Rádióban. Csorba Gyula és Szántó Ferenc szerzeményével indul az összeállítás Volt-e már szívedben fájdalom címmel. Majd a Gyertek ide budapesti cigányok, a Meguntam az életemet, felmegyek Budapestre, a Túl a Tiszán faragnak az ácsok és a Sejhaj diridongó című klasszikus magyar nótákkal kedveskedünk önöknek, a Dankó családtagjainak.

Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velem egészen két óráig. Még együtt énekelhetünk Kós Évával és Szentendrei Klárával. Csendüljön fel a Rózsa Rózsa, Sárga Rózsa és az Annyi mindent kitaláltak című dal.

0: aki tudja, mi a hűség törvénye. Ezért aztán megfogadom, fütyülök az egészre. Legyen az ő, aki tudja, mi a hűség törvénye.
1: És már is elérkeztünk keddi adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben a Lehullott a rezgő nyárfa és a 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben című magyar nótát Szóka Júlia, majd Szegedi Csaba adja elő. És végezetül a Jó estét kívánok a Hallja maga barna és a Lőre-lőre cudar-lőre című csárdásokból összefűzött csokrot Simon Boglárka és Jenei Gábor nyújtja át hallgatóinknak, szilveszteri hangulatban kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara.

Anton. Elhúzta Anton, érte a nótámat. 100 forintos bankon nincs a lajviselve, de a nóta itt

0: corazón, na horoguña rúža, nesem ostos ideš, pici sadot, his opondo inja, mikšem muzikál fot.
1: Dankó Rádió, Miskolcon FM 102,3, a Magyar Zene Rádiója.

Kedves hallgatóink, ennyi fért keddi jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Kállai Kisernő klarinét művész és kis együttese muzsikál. Köszönöm, hogy ma is minket választottak. Remélem ez holnap is így lesz. Várom önöket 12 óra után 4 perccel itt a Magyar Zene Rádiójában. Sok szeretettel és nótás jó szívvel. Ma délután 2-től 5-ig természetesen Gál Zoltán várja önöket. Szív küldi szívnek szívesen az önök kéréseivel, kívánságaival, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval. Benne az egy nóta, három élet rovatunkkal. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A holnapi viszonthallásra!

0: Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még előttünk állnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy hajnalban megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő különösen a nagyfogyasztókat arra kérte, hogy csökkentsék önkéntesen energiafelhasználásukat, és mindenki, aki teheti, takarékoskodjon az árammal 17 és 22 óra között. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő holnaptól az irodai dolgozóknak, mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszvilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát és az elektromos jármű töltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Eszerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról nullára csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket. Visszavonta az új M1 híradó tegnap bejelentett főszerkesztőjének, Hajdú Gábornak és műsorvezetőjének, Borsa Miklósnak megbízatását a közmédia vezetősége, közölte a Duna Média szolgáltató. A döntés előzménye, hogy az augusztus 2. felétől több élő hírműsorral jelentkező M1 híradóhoz szerződött 2 munkatársról. A 24.hu egy cikkben azt írta, Hajdú Gábor korábban a Mészáros csoport kommunikációs munkatársa is volt, Borsa Miklós pedig híradós műsorvezetőként az M1-en dolgozott 2015-ös visszavonulásáig. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Batthyány térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte, közölte a kiemelést végző Pest megyei kutatómentőszolgálat. A leletet hajóba emelve tudták partra vinni. A katonai motorkerékpárt a HM6 történeti intézet és múzeum munkatársai vizsgálják majd át. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentőszolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság sétált a folyóban, amikor a sekélyvízben elérték a medertörést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra, a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az önkormányzat óvatosságra inti a strandolókat, mert az aszályos folyónál nagyon hirtelen mélyül a víz és erős sodrású. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18-24 fok, holnap a legmelegebb órákban 37-42 fok várható.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban és ebben a rekkenő hőségben is. Csak azt tudom javasolni, töltsék velünk a délutánt nagyszerű előadóink, kiváló zenéink társaságában. A szerkesztő ma is Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. Köszöntjük a Domonkosokat és Dominikákat névnapjukon, és azokat, akik augusztus 4-én születtek. Így szól az első kérés, gyerekkori barátomnak Nagy Martinnak küldöm Garaboncra,

23. születésnapja alkalmából a dalt. Minden szépet és jót kíván Szabó Benyámin Tamás, Petrik Balázs énekel, ha igazi jó barátom vagy.

0: haj. Haj!
1: Kaposváron Mártonné Ibolya születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő dalt. Remek választás, és nagyon sok szeretettel köszöntjük. Tolnai Klári énekel. Ajándék volt minden perc és óra.

hazud. A hegedűs ki hegedül a holdban, velem gyakran találkozhatod.

Ricsi keresett minket Pécsről, testvérének, Eriknek születésnapja alkalmából küldi kedvenc nótáját. Béres Ferenc énekel kísér Járóka Sándor zenekara, Nád a házam teteje.

0: És most hallgassunk bele a rögzítőbe.
1: Kolontáron Torma Jenőnek 91. születésnapi alkalmából kívánunk jó erőt, egészséget, hosszú életet, hogy köztünk maradjon még egy darabig, dal pedig a boldog születésnapot. Köszönöm szépen, viszhallás!
0: Nagy örömmel, és milyen sokakat köszönhetünk még. 50. születésnapja alkalmából a felvidéki Komarócon Konkoly Gábornak sok szerzettel gratulál, Isten áldását kérve további életére, testvére, Lívia családjával, és az egész szerető család. Édesanyám Pleva Margit ünnepli 80. születésnapját a kerek ünnep alkalmából az egész család szeretettel köszönti, férje László, fia László feleségével Mónikával, unokáival, Mónikával, férjével Bálinttal, dédunokával Lillával, unokájával Lászlóval, feleségével Emesével és dédunokájával Lacikával, fia Tamás, feleségével Anikóval és az unokával Tamással. A köszöntő a felvidékre Alsószelibe szól. Debrecenben Szolnokiné Marikának jeles születésnapi alkalmából jó egészséget, tartós boldogságot kívánnak családtagjai, barátai, barátnői. Farkas Rozikát, Johann János zenekara kíséri, legyen boldog szülinapod!

A következő nótacsokrot Dombi Sándor küldi szeretettel Mezőberénybe, Szigeti Fercsét Balázs Tamás zenekara kíséri, Cigányok, cigányok.

Kedves párjának, Mancikának 77. születésnapi alkalmából szeretettel kíván minden jót hallgatónk. Aztán itt egy másik üzenet, egy csodálatos közösségnek szeretnék örömet szerezni. Győrben 35 éve alakult meg a Szürke Barát Nóta Klub. Jelenlegi vezetője Tímár Antal. Ez a Nóta közösség minden hónapban összejön néhány órára, és próbál, dalol, énekel, és nagyon tiszteli egymást. Legidősebb dalostársunk Pintér Imre 91 éves. Mindezt leírta nekünk Takács Imre dalostárs, örömmel vettük. Maros Gábor énekel, szeressük egymást, gyerekek!

következő policsárdást a Dankó család tagjainak küldi szeretettel Katalin Perbáról, Dóri Józsefet Lakatos Sándor zenekara kíséri.

fenn. Jogon pedig csak a puli nyalt a kéket. Kettint a nyelvivel csókot kapott én.

0: Get in on your belly, chocot, chocot, capen. You want pedic chocot, bully, your dog, capen.
1: Győrben Nagy Károly néra, akit 10 éve kísértek utolsó útjára, és 44 évig a bölcsödei gyermekekért dolgozott, emlékezik örök szeretettel és fájdalommal fia, lánya, unokái, Chloé, Luca és Frida, nevükben is szerető férje, Kállai Bori és Berkes János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

Pécsváradon Kuti Ferencné Kálmán Máriának 76. születésnapja alkalmából kíván sok boldogságot, jobb egészséget, és azt, hogy mielőbb el tudja hagyni a botot, öccse és húga családjukkal. Nagy Ibolyát Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Csárdás királynőből énekel. Álom, álom, édes álom.

A következő nótát Molnár Ferenc nevű hallgatónk kérte, Csuti Csabát ifja Berki Béla zenekara kíséri, tegnap éjjel álmomban.

Szív küldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Ruska Tivadarné kérésére most Kolosnyák Gyula énekel Tuli, tuli, tulipános láda.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Juhász Miklósné vagyok Nagy-Oraszból. 9 hónapja, hogy meghalt a férjem, és nagyon-nagyon hiányzik, nagyon fáj, fájdalmas. És kérném azt a nótát, emlékezetű, hogy csak a jók mennek el. Köszönöm.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Lakatos Sándor Tápió Szelén édesanyjára emlékezik örök szeretettel. Kedves ismerősére Istvánra, aki 4 éve a Fonyódi temetőben alussza örök álmát, emlékezik egy magányos asszony az Alföldön. Adél Budapesten édesanyjára emlékezik, akit 24 éve veszített el. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

Szeghalomból Kovácsné Mária kérte egyik kedves dalát, Koltai László énekel, kísér Varga Jenő zenekara, fürdik a holdvilág az ég tengerében.

Siposné Magdi Debrecenben várja a következő nótát, Kutasi Katalin Lakatos Antal zenekara kíséri, Csak úgy mondom magának.

Tartainé Magdinak testvére Eger Szalukra küldi szeretettel a következő nótát, Hollai Bertalant Boros Lajos zenekara kíséri, nem jó titkon gyöngyvirágot szedné.

Sopronból Pintye Károlyné férjének kérte a következő dalt házassági évfordulójuk alkalmából. Mészáros Adélt Nyári László zenekara kíséri, Ahogy én szeretlek.

Veresné Piroska Békés Csabáról kérte a következő dalt. Molnár Júliát Magyar Imre zenekara kíséri. Szép is a szerelem, jó is a szerelem.

Ugye velünk töltik a következő órát is. Érdemes, elhangzik majd a Csak egy kis emlék, a Moszkva parti esték és a Szívem egy vándor cigány egy híres láger Kós Jánostól. Most a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.

0: továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy 8 turbinából jelenleg egy üzemel, tehát a vízszint még nem érte el a veszélyesen alacsony szintet. Megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra számítanak. A kormányfő hangsúlyozta, hogy továbbra is szükség lesz az összefogásra és az önmérsékletre. Kiemelte a szakemberek munkáját, valamint a lakosság és az intézmények együttműködését, és azt kérte mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel 17 és 22 óra között. Egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén az Európai Bizottság. A Duna alacsony vízszintje több tagállam energiatermelését is érinti a folyó mentén. A brüsszeli testület illetékes szóvivője jelezte, a bizottság készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Eszerint szeptember 1-től a csak receptre kiváltható orvosságok áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a vényköteles radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a költségvetés bevételeit. Orbán Anita külügyminiszterhez fordul a Mi Hazánk mozgalom alelnöke a kassai cigánytelepről Szalonnába költözött 2 szlovák család ügyében. Pakusza Zoltán miskolci tájékoztatóján közölte azt is, törvényi háttér kidolgozását kérik, azért, hogy a későbbiekben ne történhessen hasonló eset. Kassa Tóváros polgármestere korábban kijelentette, hogy nincs program emberek tömeges magyarországi áttelepítésére. A családok civil segítség önszántukból költöztek át a borsodi faluba. A szlovák kormány roma ügyi hivatalának vezetője tájékoztatást ígért az ügyben. Idehaza elsőként a miskolci Cinefesten lesz látható Reisz Gábor új Földszint című filmje. A világpremierre egy nappal korábban, szeptember 3-án a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon kerül sor. A magyar-olasz koprodukcióban készült film egy festőművészből lett banki alkalmazott éjszakáját követi végig. A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között tartják meg. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18-24, holnap 37-42 fok várható.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Folytatjuk a kívánságműsort, és kérem, fogadják meg, hogy ebben a rekkenő hőségben egy pillanatra se feledkezzenek meg a folyadékpótlásról, lédús gyümölcsök, illetve víz formájában legfőképpen. A Balaton közepe című dalt szeretném küldeni szerelmemnek születésnapi alkalmából, mivel a napokban épp a Balatont tekertük körbe, üzenék Kis Károly, Kulcsár István énekel, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara.

Tápió Szelin, Kontra László szeretné hallani a következő dalt, és Ormai Andrásné Mari is ezt kérte. Radnai Györgyet halljuk, Moszkva parti esték.

következő nótát Farkasné alapon szeretné meghallgatni, Tarnai Kis Lászlót Tordai Zoltán zenekara kíséri. Esteledik a faluban.

Császárné Szilvia Pécsről kérte a következő nótát. Utri Annát Járóka Sándor zenekara kíséri. Ez a legény most kezd nékem tetszeni.

Szeretném kérni életem megmentőinek a Már mi nálunk babám kezdetű nótát, írta Bacsó József. Karcagi Nagy Zoltán énekel, kísér Hankó József zenekara.

Máté Szalkáról Varjú Nékati kérte a következő nótát. Pálfi Pétert és a Stúdió 11-et halljuk. Nyílnak a rózsák.

0: Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Nótás kedvű volt az apám című rovatunk következik, amelyben egy népszerű színésznő szólal meg.
1: Radó Deniz vagyok, és az én kedvenc nótám a fekete szárú cseresznye. Mégpedig azért, mert először, amikor a Szolnoki Szigligeti Színház színpadára léphettem, a Fekete szárú cseresznye című Hunyadi darabnak a főszerepét játszhattam, és ott az egyik drámai pillanatban ez a dal hangzott el, és ez foglalta össze az egész szerelmi szálat, ami ebben a darabban végigfutott, és azóta is a szívem csücske, és amikor meghallom ezeket a dallamfoszlányokat, ezeket a hangokat, akkor így összeszorul a szívem, és boldogan emlékszem erre a csodálatos előadásra.
0: Akkor hallgassuk most együtt Cselényi József énekel, Kísér Farkas Jenő zenekara, Fekete szárú cseresznye.

Nyírmártonfalván Marika néni szeretné meghallgatni a következő nótát. Domahidi Lászlót, Lakatos Antal zenekara kíséri, Jaj, de sáros az utcátok galambom.

Szönyben Nyári Lászlónénak névnapja alkalmából minden jót kíván barátnője Ili. Hollós Ilona énekel, csak egy kis emlék.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Hunyára Tibornak párja küldi a következő nótát. Kalinánikő és Dós Péter énekel, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, a Szegedi Csikós Lendi Tatatiszán.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Margó vagyok, Szolnokról. Szeretném meghallgatni a Lila Akácok, minek a szép, ha úgy fáj című dalt. Köszönettel, Margó.
2: Örülök, hogy hívott minket. Pere János énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara.

Férjének Illés Istvánnak szeretettel küldi a következő nótát: Bonyhádra, Marika, Zalatót Erzsébetet Kócé Gyula zenekara kíséri, Vékony deszka kerítés.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, egy perccel múlt 3:44. Szabó Ferencné emlékezik fel jó szívvel ezzel a dallal szeretett fiára, Zoltánra, aki 2022-ben 4 évvel ezelőtt hunyt el. Szüleire, akik a hajdúdarogi temetőben nyugszanak, emlékezik szeretettel, gyermekeik, unokáik nevében, Pajkos Antalné Debrecenből. Bétót Magdát, Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri, itt vagy velem.

0: abbastanza. Vándor Kálmán szövege.
1: Gulyás Viktória nagymamájának küldi sok-sok szeretettel a következő dalt Vámos Pércsre. Miklós Józsefet Olá Kálmán zenekara kíséri, hogyha nékem sok pénzem lesz.

Néhány remek dalcím a következő órából. Maradj velem, a szögedi kislány, de kényes, és ha volt egyszer egy hadnagyocska is elhangzik, de sokak kedvence ez is. A hírekig a Karikás együttes játszik.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea. Jelenleg stabil Magyarország energiaellátása. A paksi erőmű munkatársak

0: Közölte, hogy az erőműben kora délután egy szivattyú működött a nyolcból, az látta el a kettes blokk négyes turbináját és az egész gépházat hűtővízzel. Kiemelte a szakemberek munkáját, valamint a lakosság és az intézmények együttműködését, és azt kérte mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel 17 és 22 óra között. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje hatással van az atomenergia termelésre a folyó mentén, a probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentőszolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság sétált a folyóban, amikor a sekély vízben elérték a medertörést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Vízitúrázás és fürdés közben ne igyanak alkoholt, és csak a kijelölt fürdőhelyeket használják. Felhevült testtel tilos vízbe menni, csónakban, vízibiciklin pedig kötelező a mentőmellény használata. Tovább fokozódik a hőség. Marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülés péntektől lesz.
1: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071, várjuk további kéréseiket, és én is hadd kérjek valamit, hogyha autóval mennek bevásárolni, pláne légkondis autóval, kérdezzék meg idős beteg szomszédaikat, rokonaikat, mire van szükségük, ne engedjék, hogy elinduljanak bevásárolni ebben a hőségben, segítsünk egymásnak. Keszthelyiné Gabi kérte a dalt, melyet Détár Enikő énekel, megvan magáról a véleményem.

Kis Csordás Jánosné Bökönyből kérte az egyik legnépszerűbb dankónótát, Fonyó Barbara éneklé kísér Tordai Zoltán zenekara, Egy cica, két cica.

Öcsének, Lukács Elemérnek szeretettel küldi a következő dalt nővére Komáromba, Tolnai András énekel, kísér Németh Csicsó József zenekara, Lemegyek a pince fenekére.

lesz, azután meg is angyalom, úgy is így mindegy, lemegyek, ha lemegyek a pince fenekére. Ott igizom, még egy söbb lesz, azután

0: szombaton este azt mondta a babám, hogy ne járjak, bolonduljak utána. Kócot kötött a hajába, másnak lett a babája. Szombaton este azt mondta a babám, hogy ne járjak, bolonduljak utána. Kócot kötött a hajába, másnak lett a babája.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Tudjai Lászlóné vagyok, Jászkari Jenőről. Férjemmel szeretnék kérni házassági évfordulónkra egy számot. Por Pétertől a Maradj Vele. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
3: Isten éltesse önöket. Férjének szintén házassági évfordulójuk alkalmából küldi a dalt Erika nevű hallgatónk. Por Péter énekel, Maradj Velem.

Az előbb egy apró kis pukkanást hallottak itt mellettem, nem volt véletlen, ez a műanyag vizes palackom, amely bizony hideg vízzel itt van kész közelben, el nem engedem egész adás alatt, és persze nagyon gyakran kortyolgatok is, tegyenek, igyenek is. Gyarmati Lászlónék érte a következő dalt, Márkus Irona énekel, ráérünk még korábban hazamenni.

Komjáténé Marika Berettyóújfaluból kérte a következő népszerű nótát, Budai Beatrix énekel, kísér Baranyai István zenekara, Messze van a kicsi falum.

Édesapjának, Gönczi Sándornak, Dereskéről kérte a pipacsárdást, Emese, Koltai Zoltánt, Mészáros Tivadar zenekara kíséri.

0: discovered Jogos, Villetesem, Opipamot.
1: Rákosi Bálinné Maglódról kérte a következő nótát. Kovács Apollónia énekel, kísér Berki László zenekara. A szögedi kislány, de kényes.

volna nekem, ha otthon maradok Egerbe. Miért is mentem Szegedre, minek néztem a ragyogó szemedbe? Jobb lett volna nekem, otthon maradok Egerbe. Mert az egri kis jány, mert az egri kis jány megérti, hogy

Mózes Györgyöt Molnáriban sok szeretettel köszönti születésnapi alkalmából szerető családja, testvérei, unokatestvérei, Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Következő nótát Kótainé Jutkának párja küldi Sukoróra. Várnai Adrient és Jebberki Béla zenekara kíséri. Vallomásra küldöm a szívemet.

Kállai Ferencné Moson Magyaróváron szeretné hallani a következő nótát. Fekete Máriát Magyar Imre zenekara kíséri, Ere szaladt fészkel a fecske.

hallgatónk édesanyjának Derzséné Jolikának küldi szeretettel kedvenc nótáját. Boros Jolánt Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, rászállott a vadgalamb a nyárfa tetejére.

il vestero giù mortaio. Lui sera tutti nel giorno, su sera.

Hugának, Ilonának, Pilisvörösvárra küldi a következő örökzöld slágert Katalin. Dékány Sarolta énekel, túl vagyok énem.

Karaméné Éva Egerből férjének kérte a következő nótát, Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri, Hajnalom, csillagom.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Édesanyámnak közelgő névnapja és születésnapja alkalmából szeretném kérni, megemlékezni Vörösáritól az Édesanyám lelkem bekopogok nálad című dalt, lánya Ilonka. Köszönöm szépen, további szép napot!
2: Köszönöm a hívását, és örömmel küldjük el a dalt. Vörösári énekel, Édesanyám lelkem.

Marozsánné Ildikó Nyíregyházán szeretné meghallgatni édesapja legkedvesebb nótáját. Lerner Ferencet Sárközi Béni zenekara kíséri, hull az eső, nagy a sár.

Csere reggelig, reggeltől még estélig egy végben. Sógot is át iziben, de nem érem egyelben, ha még egyet kis angyalom cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől még estélig egy végben. Hullad eső meg a hó, csókolódni csoda jó, csoda. Bolond, aki nem teszi, kiválthatja, szereti, ha tehet. Mert a csókból sose sok, tanítják a naposok, kivad ismer csók és csókjál cserébe. Ezért, aki teheti, kiválthatja, szereti, hát cserébe. Mert a csókból sose sok, tanítják a naposok, kivad ismer csók és csókjál cserébe. Ezért, aki szereti,

0: Rózsa sok, tanítják az okosok, igaz ismert sok és sok jár cserébe. Ezért aki szereti, kivált, hogyha teheti már cserébe. Mert a sokból sose sok, tanítják az okosok, igaz ismert sok és sok jár cserébe. Ezért aki szereti, kivált, hogyha teheti már cserébe.
1: Apósának, Gacsárdi Istvánnak létavértesre küldi sok-sok szeretettel a következő nótát. Sarolta, Vereckei Erzsébet énekel, szeretem a cigányzenét.

0: Szőke Veszprémből kérte a következő dalt. Sárdi János az előadó, májusban bolond a szív.
1: Mi volt az, amit most játszott?
2: Valami új opera. Ma küldte be valaki. Álomkeringő.
1: Hát ez gyönyörű.
2: Gyönyörű, azt elhiszem. És magán van benne egy szerepe, irahallgasson. Az első felvonás végén énekel egy dalt. Hát olyan... Különben mit beszélek én magának? Ma?
1: Kérem, hagyjam ezeket a butaságokat. Hogy megy el?

Kedves hallgatóink, ezzel a dallal már a véget ért a kívánságműsor, de holnap majd innen folytatjuk 2-kor. A hírek után folytassák a Dankó Rádióval és Popovics Lászlóval. Mai beszélgető társai Marika Erzsébet és Lajos. Egy nóta, három élet, ez a címe a népszerű rovatnak. Vészeljük át valahogy ezt a forró éjszakát, és holnap találkozzunk 2-kor. Ne feledjék, már pénteken érkezik a lehűlés, addig kell kibírni, és közösen megtesszük. A mai szerkesztő is Nemesnéki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gázoltán vagyok. A Rajkó zenekar játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea. Stabil Magyarország energiaellátása. A paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, az utolsó, még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi erőműtől jelentkezett be és elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna osztrák vízgyűjtő területein. A szakemberek szerint 1-2 centit még emelkedhet a vízszint Pakson, ami talán üzembiztossá teszi a helyzetet. Ugyanakkor ez a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen is múlik, tette hozzá Magyar Péter. Elmondta azt is, hogy tegnap és vasárnap 6-700 megawattal volt, a tervezetnél kevesebb a fogyasztás, a lakosság

0: nullára csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén. Az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről. A videokonferencián részt vett Pósfai Gábor belügyminiszter. A tanácskozás után a spanyol belügyminiszter kijelentette, hogy a schengeni övezet biztonsága nem kerül veszélybe, ugyanakkor konstruktívnak nevezte a találkozót. Múlt héten 10 000-ek jutottak át illegálisan az észak-afrikai autonóm spanyol város területére Marokkóból, miután hamis információk terjedtek el a spanyol határ megnyitásáról. 72 000 határsértő lépett be Ceutába, többségük azóta visszatért Marokkóba. Óvatosságra int a vízitúra szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Vízitúrázás és fürdés közben ne igyanak alkoholt, és csak a kijelölt fürdőhelyeket használják. Felhevült testtel tilos vízbe menni, csónakban vízibiciklin pedig kötelező a mentő mellény használata. A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országosan átlagosan 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 milliméternyi csapadék esett. Ez több mint 70%-kal kevesebb, mint az 1991 és 2020 közötti időszakban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, kevés gomoly felhők képződhet. Éjszaka 18 és 24 fok között, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok között lesz a hőmérséklet.
1: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: Mondjuk az élet az hosszú, főleg már így 84 éves múltán is. Hát hál' Istennek a család életem az, az ritka, mindenkinek ilyet kívánnék. Olyan lányaim, vejeim, unokáim vannak, hogy, hogy igazán... Igen, panaszom nem lehet.
0: Ma Lajos lesz a vendégünk, de Erzsébetet is meghallgatjuk.
2: A gyerekkorom csodálatos volt. Tanyavilág Debrecen városa alatt, de szegényes, de szép, szerető szüleim, hét kedves testvérem. Egy nagyon szép kis tanya, ahol rengeteg jószágot neveltek az én drága szüleim.
0: Marika is mesél majd nekünk.
3: Az optikai művekben voltam ipari tanuló. Én táncoltam, népi táncot táncoltam. Én karénekben voltam, tanultam magánéneklést. Szóval nagyon szép volt. Utána férjhez mentem, jöttek a gyerekek, és valahogy mindig maradtam az, aki voltam.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi, visszanézek életemre. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.
4: Repülj, repülj, hét pettyes.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Lajos van velünk a vonalban, akivel most visszanézünk az életére. Jön a Visszanézek életemre című dal hamarosan. No hát, ha visszatekint, akkor így van egy ilyen összbenyomása az életéről, hogy egy érzelem, hogy az ilyen pozitív, negatív, semleges, vagy mit érez ilyenkor, amikor így visszatekint az egész életére, hogy hát ez jó volt, vagy hát lehetett volna jobb is.
1: Hát igen, hát mondjuk az élet az hosszú, főleg már így 84 éves múltán is. Hát hál' Istennek a család életem az ritka, mindenkinek ilyet kívánnék. Olyan lányaim, vejeim, unokáim vannak, hogy igazán... Igen, panaszom nem lehet.
0: Igen.
1: Most, hogy még közben még meg is jártam, mert egy kis balesetét, most meg aztán mindenki ugrik a fáradtságot, nem kímélve, mindenki, még az unokák is, azok is szó nélkül, de eddig is mindig szó nélkül.
2: A feleségemet felejtettek.
0: Nem tudom, én úgy éreztem, hogy a feleségét is beleérti ebbe, de ahogy hallom...
1: Hát én beleértettem, hát a családban.
0: Igen, de kiemelhetjük természetesen. Bocsánat, megtudhatnám a keresztnevét a feleségének? Mert hogyha...
1: Írma.
0: Hogyha Írmát is halljuk, így a háttérben gondoltam, akkor lehet, hogy majd hozzá is szólok. Szóval Írma is beleszólhat természetesen az adásba.
1: Jó, úgy szívesen beleszól.
0: azt halljuk. Nos, ha visszanézek életemre, ezt a dalt valami konkrét esemény kapcsán választotta, vagy csak úgy általában?
1: Hát én 23 éves koromban megnyertem a könnyűzenei versenyt, csak hát édesapám az ilyet nem tűrte, azt mondta, hogy ne a hülyeségen járjon az agyam, hanem a szakmán. Uh-huh. Úgyhogy hát mondhatom, 36 éves koromig énekeltem, meg jártam Nagyváradon a zeneiskolában, meg Kolozsváron a rádiónál, még lemezeim is készültek. És akkor már hát 40 éve Magyarországon élünk, úgyhogy itt is 17-ben Pécskán a Nemzetközi Magyar Nóta versenyen az első díjat nyertem, úgyhogy hát van minden héten, míg a pandémia nem jött, addig szinte majdnem minden héten volt valami. Igen, Budapestről kezdve Nyíregyháza, Debrecen, odát Erdélybe.
0: Uh-huh. És hogy bírta egyébként éve. Így ennyi idősen, hiszen az néhány éve volt, hogy ez véget ért?
1: Hát 70 éves koromban kezdtem újra, mert hát az áttelepedés az elég hosszadalmas volt, úgyhogy 70 éves koromban újra kezdtem nagy lendülettel. Hát hála Istennek nagyon sok sikerem volt, meg sokszor első lettem, első díjat nyertem, úgyhogy...
0: No.
1: Szép volt, jó volt.
0: Igen. Hát, erre érdemes volt visszanézni. Hallgassuk meg a dalt is, jó? Visszanézek életemre.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban? Lajos kérésére.
3: Visszanézek életemre, elmerengek csendben. Elintűnnek hosszú sorban, aki tud szeretni.

naponta három élet. Visszanézek életemre, hamarosan teljes egészében meghallgathatják majd a dalt, de addig még két hallgatón, két hölgy is jön, Erzsébet és Marika. Mindketten elmesélik, hogy őket milyen emlékek kötik ehhez a dalhoz. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Hát nagyon népszerű dalokat választott össze, sokan ismerik ezeket a felvételeket. Nem feltétlenül optimista dalok, hogy ezt mondjam, de bizonyára van valami célja ezzel, hogy ezeket a dalokat válogatta össze. Az első a Visszanézek életemre című felvétel. Ha visszanéz az életére Erzsébet, akkor mi az, ami először megfogalmazódik önben? Milyen volt az élete?
1: A gyerekkorom csodálatos volt. Tanyavilág Debrecen városa alatt, de szegényes, de szép, szerető szüleim, 7 kedves testvérem, egy nagyon szép kis tanya, ahol rengeteg jószágot neveltek az én drága szüleim. Tanulnunk úgy kellett, Popovics úr kedves, hogy
0: igen.
1: Az iskola könyvek a hónunk alatt voltak, és mentünk a jószágokat őrizni, egyik szemünk a jószágokon voltak, a disznók, a malacok, a pulyka, a liba, a tehén, a borjuk, a másik szemünk meg a iskolakönyven.
0: Igen.
1: És akkor tanultunk. Tehát
0: hát
1: így,
0: ez most felváltotta már, mint a jószágokat, a mobiltelefon. Tehát az egyik szemük a mobiltelefonon van a mai fiataloknak, a másik pedig a könyvben.
1: Nem? Nagy baj, Popovics úr kedves, nagyon nagy baj, mert azt mondják, hogy hatalmas a tudomány. De azt mondta az én drága édesapám annak idején, hogy gyerekeim, a tudomány csak addig jó, míg az ember azt saját javára tudja fordítani. De most a tudomány felfalja az embert, vagy nem így van?
0: Mire tetszik gondolni? Egyet tudok érteni bizonyos értelemben. Mire tetszik gondolni pontosan?
1: Most hirtelen tetszik tudni, mire gondoltam? Most hirtelen egy szóval megmondom. A mesterséges intelligencia.
0: Igen, igen. Tehát az a legújabb dolog, amivel riogatják.
1: Nagyon sok más egyebet mondani, de most. Mm.
0: Hát Erzsébet mit tud egyébként a mesterséges intelligenciáról? Nagyon érdekel, hogy mit gondol. Csak egy fél mondatot előtte elmondanék, hogy miért... Igen?
1: Igen, tessék mondani.
0: Hogy miért is érdekel, vagy miért is vagyok kíváncsi erre, mert pont a minap jutott eszembe, az én nagymamám most idén lenne 102 éves, hogyha élne, és felnőtt ugye falun élte le az egész életét, én is rengeteget voltam vele, imádtam, és hogyha most a nagymamámnak ennyi idősen azt kéne mondanom, hogy a mesterséges intelligencia valamit is csinálhat az életünkkel, tehát nem tudom összerakni a két képet, hogy ott van a nagymamám falun, állatokat nevel, műveli a kertet, és majd a mesterséges intelligenciáról és annak hatásairól fogok vele beszélgetni vala az életbe. Érti, hogy ez annyira szürreális, hogy kerültünk ide?
1: Hát ez az, amit az én apám mondott, hogy a tudomány megeszi az embert.
0: Uh-huh. De mit gondol akkor ön a mesterséges intelligencia?
1: Én kimondottan félek tőle. Nagyon-nagyon félek tőle. Annyira félek én ettől az egésztől, tessék elképzelni, hogy hát van ez az okos telefonom, de én csak annyira használom olykor, hogy megcsörgetem a gyerekeimet, mert ugye nekik telefonjuk van, és nem biztos, hogy a vezetékesről meg tudom csörögni őket.
0: Igen.
1: Ennyire használom csak. Vagy így is most, mint ön is, Popovics úr kedves, hogy ezen hívott fel. Igen. Engemet.
0: Igen.
1: De egyébként nekem se internet, se Facebook, se én nagyon, és a mesterséges intelligenciától kimondottan félek. Azért félek, mert teljesen meg fogja változtatni az emberek életét. Így is megvan, de ez meg még jobban.
0: Uh-huh. És milyen módon változtatja meg? Tehát milyen irányban?
1: Nézni, olyan irányba, hogy elfelejtenek az emberek, teljesen elfelejtenek majd olvasni, elfelejtenek majd beszélgetni, elfeledkeznek egymásról, mert rákattint, meg majd az irányítani fogja az életét, és befolyásolni fogja.
0: Gondolta volna valaha, hogy ilyen dolgokról fogunk beszélgetni?
1: Nem gondoltam volna, és én nagyon sajnálom, hogy a 21. században sajnos az unokájaim így válnak felnőtté ilyen életformába, ahol nem a szeretet, nem az egymás iránti jóság, nem az egymásra figyelés, nem az, hogy meglátogatom a szülőmet, a nagyanyámat, a testvéremet, és akkor beszélgetünk egy jót, hanem leülök. Ül velem szembe a testvérem, vagy a nagyanyám, vagy az apám, de én nyomkodom a telefont, aztán el is feledkezek róla, hogy ő ott ül én mellettem.
0: Értem. Akkor nézzünk vissza az életére, ahol mindez megvalósult, jó? Mint egy ilyen kis romantikus film, vagy egy ilyen... Igen?
1: És azért sajnálom őket rettenetesen, azért sajnálom őket, mert ugye érdekli őket, hogy is volt az én életem, érdekli őket, de ugyanakkor fel nem tudja fogni, mert mikor így elmesélem neki, hogy én hogy is tanultam, és mégis iparkodtam azon, hogy tanuljak, meg tovább tanuljak, meg a drága szüleim mindent megtettek azért, keservesen dolgoztak, nagyon sokat dolgoztak, hogy tovább tanulhassunk.
0: Igen.
1: És úgy néznek rám sokszor, nem az, hogy nem hiszi el, hogy ez nem így volt, elhinni,
0: nem
1: elhiszi.
0: Érti. Nem érti.
1: Nem érti meg, az úgy néz rám, mintha az űrből jönnék, és valamit onnan
0: Igen.
1: hoznék neki.
0: Hát ez oda-vissza működő dolog. No de, térjünk vissza akkor a dalra, jó? Hallgassuk meg. Visszanézek életemre. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Erzsébet kedvencei között.
2: Visszanézek életemre.

0: most tudom csak milyen nagyon egyedül maradtam.
1: Egy nóta, három élet. Visszanézek életemre. Az óra vége felé teljes egészében lejátszuk majd a dalt, de addig még van egy hölgyhallgatónk, akit úgy hívnak, hogy Marika, ő is mesél a dallal kapcsolatos emlékeiről. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Marikával beszélgetünk, visszanézek életemre. No, hát ha visszanéz, akkor most a dal kapcsán melyik része az, ami megjelenik ön előtt?
1: Hát, hogy őszinte legyek, elég sok, mert az optikai művekben voltam ipari tanuló. Én táncoltam, népi táncot táncoltam. Én karénekben voltam, tanultam magánéneklést. Szóval nagyon szép volt. Utána férjhez mentem, jöttek a gyerekek, és valahogy mindig maradtam az, aki voltam. Volt miről
0: mesélnem. Ez egyébként érdekes dolog, hogy mire gondol akkor, amikor azt mondja, hogy mindig maradtam az, aki voltam?
1: Hát szavakba talán úgy tudnám elmondani, hogy amit én elterveztem, azt mindig úgy csináltam. Nagyon szerettem énekelni, nagyon szerettem a nótákat. Ha vasaltam, azt mindenki tudta, aki a környékemben lakott, mert azt mindig énekelve csináltam. És mindig olyan voltam. Én nem voltam soha, hogy mondjam, nem voltam öntelt, azt nem mondhatom. Ragaszkodtam mindig a dolgaimhoz. Nem tudom máshogy kifejezni magam.
0: Abszolút értem. Egyébként nagyon érdekes, hogy éppen tegnap beszéltem egy nagyon kedves barátommal, akivel együtt jártunk egyetemre, és már évek óta nem beszéltünk, nem is láttam. És miután letettem a telefont, akkor tudatosult bennem, hogy én a fiatalkori énjét hallottam a hangjában, a stílusában, és így azt éreztem, hogy valahol az ember ott mélyen nem változik, hogy mondja ön is ugye, hogy ragaszkodott ahhoz, amilyen volt, mindig is.
1: Igen.
0: És valami hasonló érzést éltem meg, miközben egyébként én azt gondolom, hogy folyamatosan változunk, de amikor ezt a gondolatot kimondta, akkor azonnal ez a beszélgetés jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy még mindig a fiatalkori énjét látom, és,
1: igen.
0: És úgy érzem, hogy egyébként nem is változott. Bizonyára külalakra változott, de hogy az a fajta hangulat, lendület, nem is tudom, tehát az ő habitusa az nagyon átjött, a fiatalkori habitusa. No, én is visszanéztem az életemre. Nem csak ön. Akkor nézzünk együtt vissza, jó? Visszanézek életemre, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban.
1: És azt esetleg Gál Gabriellától kérhetem?
0: Hát képzelj el! Pont Gál Gabriellától készítettem be.
1: Köszönöm.
0: De viccelek, ezt nem beszéltük meg. De nem is akartam mondani egyébként, de ahogy így rákérdezett, igen, tőle szól, jó? Gál Gabriella.
1: Köszönöm szépen.
0: Visszanézek életemre. Ez jön tehát itt, a Dankó Rádióban. Marika kérésére.

Ez volt már a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, melyben Lajos, Erzsébet és Marika szerepeltek az Egy Nóta Három Élet rovatunkban. A dal, amelyről meséltek, a Visszanézek Életemre című magyar nóta. Holnap is lesz majd persze Egy Nóta Három Élet. Eszter, János és Marika lesznek a vendégeink. És 5 órakor, holnap 5 órakor az is kiderül, melyik felvételről fognak majd beszélni. Itt a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Új zenekar muzsikájával köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. A Szekszártól 11 kilométerre a Duna közelében található bogyiszlót sokan az itt termesztett bogyiszlói paprikáról és fűszerpaprikáról ismerik. Azonban a község hagyományos viselete, néptánc és népzenekincse is a legértékesebb örökségünk része. Lajta László népzenei gyűjtésének köszönhetően bogyiszló megkapta a Tiszta Forrás település címet. Tudták-e, hogy a sokak által kedvelt, nézését meg a járását kezdetű sláger eredetije is innen származik? A bogyiszlói zenekar egy vonós és egy tambora zenekar egyesüléséből alakult 1969-ben. Orsós Kis János, a zenekar első vezető prímása, 1958-ban elhunyt nagybátyja, Kis Bogdán Ferenc örökébe lépve került a régi vonós zenekar élére, Orsós Lajos Brácsás és Bogdanovics Antal mellé. Az 1947 óta működő tambora zenekarban Orsós András hegedű prímás mellett Kovács János Köles prímtamburán, Kovács Ferenc tambura brácson, Bogdán Péter pedig nagybőgőn játszott. A hajdani zenész elődök kiváló muzsikusok hírében álltak, gyakran hívták őket a Duna túlsó felére is. A magyar zene mellett délszláv, cigány, valamint sváb táncmuzsikával is tudtak szolgálni. Orsós Kis János 1997-ben bekövetkezett halála után Mihalovics Zsolt vezetésével az unokák viszik tovább a hagyományt. S hogy milyen színvonalon, arról Sebő Ferenc elismerő szavait idézem. Számomra, aki sokat gyűjtöttem, és hanglemezen ki is adtam az öregek zenéjét, nagy boldogság hallani, hogy ezt a szép muzsikát nem csupán a hangfelvételek őrzik, hanem a legélőbb formában a fiatalok hangzásvilágához igazítva, de az eredeti karakterét mégis megőrizve tovább él. A megfiatalodott bogyiszlói zenekar 2008-ban adta ki Nagyapáink útján című lemezét, melyről most a hőségre és a súlyos aszályra való tekintettel a tegnapi népzenei szótárban elhangzott pásztortal újabb változatát

0: Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dublán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Stabil Magyarország energiaellátása, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna vízgyűjtő területein. Hozzátette, hogy tegnap és vasárnap 6-700 megavattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás. A lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos, hogy figyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csak nem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. Megtartotta első ülését.

0: László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Tarló és bozott tüzek pusztítottak több vármegyében. Kigyulladt a száraz fű és egy cserjés tatabányán, a Tiszalökhöz tartozó Újtelep határában pedig a nádas és egy erdő ajnövényzetek kapott lángra. Kumbaracs és Kunadacs között egy fakitermelési terület égett. Mindhárom helyszínen eloltották már a tüzet. Karcak határában azonban nagy területen foltokban égnek a fák és bokrok. Ott még küzdenek a lángokkal a tűzoltók. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt három év tized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991 és 2020 közötti időszakban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap 37-42 fok várható.
1: Túl az operencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Száj, száj, zefír, énekelte Németh Marika és Kövecses Béla, Szirmai Albert és Rajna Ferenc, Táncos huszárok című operettjéből. Ezzel a felvétellel indult túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes keddestét kívánok minden kedves hallgatónknak. A Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is zenei kirándulásunkon. Műsorunk főszereplője Senyei Vera, színésznő, érdemes művész. De mielőtt megidéznénk életét, hallgassuk meg Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjéből, Kukeli Júlia előadásában a Víjadalt. Ezután Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjéből, Buch Tibor tolmácsolásában következik a Ma önről álmodtam megint. Kísér Johann János és zenekara. Túl az Operencián.

Túl az Óferencián, itt a Dankó Rádióban. Senyei Vera születési nevén Svalm Veronika Éva, színésznő, érdemes művész, 1915. január 3-án született Budapesten. Szinte beleszületett a művészet világába. Édesapja Svalm Ferenc az Operaház elismert nagybőgőse és a Zeneakadémia pedagógusa volt. Már kisgyermekként is feltűnően élénk érdeklődés mutatott a zene és a színház világa iránt. Nem kellett külön biztatás. Ha lehetett, elkísérte édesapját a zenekari próbákra, és ott a háttérből figyelte, hogyan kell életre egy előadás. A Színművészeti Akadémián olyan későbbi ismert művészek voltak a társai, mint Szelecki Zita, Szendrő József és Lukács Margit. Tehetsége és különleges kisugárzása, amely szinte egyáltalán nem illeszkedett a kor színházi irányzataihoz, már ekkor is kiemelte őt az osztálytársai közül. 19 évesen már a Nemzeti Színházban statisztált. Következzen Petrovics Emil, egy Szerelem három éjszakája című zenés művéből, a Bíróné dala. Énekel Senyei Vera. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Senyei Vera a Magyar Színházban az Ember tragédiája próbái során, ahol Éva szerepét játszotta, szorosabb kapcsolatba került Lehotai Árpáddal, aki Ádámot alakította. A közös munka során hamar szerelem szövődött közöttük. Lehotai jóképű, szenvedélyes természetű férfi volt, ráadásul jóval idősebb Veránál. A vonzalomból gyorsan házasság lett, ám ez a kapcsolat épp oly hirtelen véget is ért, mint ahogyan elkezdődött. A Magyar Színház után a Belvárosi Színházhoz került, később a Víg Színházban játszott, 1941-től 1944-ig pedig a Madár Színházban szerepelt. Ki ne emlékezne a Néma Levente Kárlottájára, vagy a Mondj igazat csinos, sziporkázó, szemtelenül közvetlen fiatalasszonyára, vagy Évára, mert ez volt az igazi Senyei Vera. Mély, sokszínű hangja, felfelvillanó szeme, lusta párduc mozdulatai és viharként robbanó kitörései itt mutatták meg az igazi színésznőt. Most pedig következzen Kemény Egon slágere, Örökre drágám, énekel Senyei Vera. Túl az Operencián.

azért helyes, ha nem szólítja néven a nő a férfit, és a nőt a férfi. Örökre, drágám, csak téd szerelmem, mókuska kis cicám szeres nagyon. Tündérbogárkám, csókod nem felejtem, csak érted élek, édes angyalom. Aranyvirágom, kicsinyke párom, babám csak

szól az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Senyei Vera 1940. június 27-én hozzáment Rösszler Endre operaénekeshez. 1945 után hívták őt Várkonyi Zoltán művészszínházához, ahol megismerkedett valódi társával és igazi szerelmével, Apáti Imrével. Vörösmarty téri otthonukban élénk társasági élet zajlott. Apáti hatalmas könyv és lemezgyűjteménye inspiráló közeg volt Senyei Vera számára, aki itt végre igazi otthonra lelt, szellemileg is. Ezekben az években színészi pályája is új irányt vett. Lassan megnyílt előtt a sanzonok és a musicalek világa, amelyben különösen otthonosan mozgott. Nem mások formálták át, hanem ő maga fedezte fel, hogy ebben a műfajban végre igazán önmaga lehet, szenvedéllyel és eleganciával. 1956-tól a Fővárosi Operett Színházban, 1960-tól pedig a Petőfi Színházban szerepelt. Az Egy szerelem három éjszakájában is főszerepet játszott, s alakításával lenyűgözte a közönségét. Ismét ünnepelt színésznő vált belőle. Amikor már nagyon beteg volt, az akkor még fiatal Pécsi Ildikó vette át a karakterét a Koldus operában. Senyei Vera már a kórházból járt be kolléganőjéhez a Vas utcába, hogy együtt gyakorolják a szerepet. Senyei Vera pályafutása rendkívül sokoldalú és gazdag volt. Nem lehetett beskatujázni egyetlen műfajba. Végjátékokban könnyed és bájos, drámai szerepekben mély és megrázó, operett szerepekben játékos és csillogó, sanzon énekesként pedig érzékeny és elegáns volt. Ez a műfaji sokszínűség, ritka adottság, és ő minden területen otthonosan mozgott. Most következzen Petrovics Emil, Egy szerelem három éjszakája című zenés művéből, Az Isten veled Budapeste édes. Énekel Senyei Vera. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből Klementis Tamás énekelte a Holló legendáját. Zenei kirándulásunk folytatásaként most következik Ábrahám Pál Viktória című operettjéből a Tyúkocskám című dal Simon Boglárka és Jenei Gábor előadásában. Kísér Báder Ernő és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. A Szegedi Szabadtéri Játékok új Szegedi Szabadtéri színpadán holnap Gubik Petra lép fel zenekaros koncertestjével a Mi van a zsebemben című műsorral. A négy fős akusztikus hangzásra épülő zenekart ezúttal egy vonós négyes is kiegészíti az új Szegedi színpadon, még különlegesebbé téve az est zenei világát. A koncert során felcsendülnek Gubik Petra kedvenc dalai és azok a slágerek, amelyek meghatározó szerepet játszottak eddigi életútjában. Így a közönség egy személyes hangvételű, érzelmekkel teli zenei utazás részese lehet. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen Andrew Lloyd Webber, Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperájából, Mária Magdolna dala. Énekel Gubik Petra. Én hogy szeressem őt, mondd. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Tartsanak velünk holnap is, amikor műsorunk középpontjában a Liszt Ferenc díjas operett énekes színész Jankovics József áll majd. Hamarosan híreket mondunk, majd utána érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra! Dankó.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál. Az utolsó, még termelő, 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy tegnap és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás. A lakosságnak és a vállalatoknak önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt. De péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Országosan és Budapesten is elérte ma a 40 fok a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint 2 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben nem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 16 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Őrbottyánban és a fővárosban Gazdagréten csőtörés miatt van átmeneti vízhiány. A lakosság ellátását lajtoskocsival és szükségkút biztosítják. Országszerte 15 helyre riasztották a tűzoltókat, tarló vagy bozót tűz miatt. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözés. Országosan több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, amelyeket hőség idején bárki igénybe vehet, ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai

0: kísértek. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július, a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt három évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991 és 2020 között. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Tovább fokozódik a hőség. Marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Éjszaka 18-24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37-42 fok várható. Enyhülés péntektől lesz.
1: Húzd csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak ma is a Dankó Rádió húscsak prémásával, hogyha tehetik, egy órás zenei összeállításunkat már is kezdjük. Rózsa, rózsa, sárga rózsa. Nem sokára ez a dal is elhangzik. Szerdahely János és Heródek Sándorné csárdása egy 1990-es felvételről, Besenyei Ferenctől és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától. Előtte archív felvételről két dalt is meghallgathatunk Cselényi József és Farkas Jenő együttesének tolmácsolásában, Pántlikás kalapom és Vékony deszka kerítés címmel. Elsőként azonban jöjjön Krecsányi Kálmán megzenésített Petőfi Sándor verse, Toki Balog Ernő és zenekara máris Smidélius Évának muzsikál. Tartsanak velünk!

nem jaj, de karcsú teremtés. Szívem kicsi, se nem nagy, ittek hozzám valamely. Se nem kicsi, se nem nagy, ittek hozzám valamely.

Répa, répa, sárga répa. Szerdahely János és Marcali Frigyes Frissét nem sokára az a művésznő énekli el, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Farkas Rozika, akinek majd Tordai Zoltán zenekara játszik. Előtte egy 1965-ös felvételről Lengyel Miska csádása szól, ez a legény most kezd nékem tetszeni. Jákó Verának Magyar Imre együttese muzsikál. Míg Szeredi Krisztinának itt és most Salasovics Norbert és zenekara játszik. Kezdődik Váradi Aladár és Kovács Jenő dala, Hajlik a jegenye.

Három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek a folytatásban. Két budapestit és közte egy oroszlányit. Ezt a kerek erdőt járom én, Ten Károly és Gál József csárdása, majd Nádasdy Lászlótól és Balázs József zenekarától hangzik el. A Budapesti Thália Színházban készült a felvétel 2016. januárjában. Rácz Pali Kopogós a csizmám című csárdását Pándi Piroska énekli. Oroszlányi tehát a felvétel 2025-ben készült Johann János és zenekara közreműködésével. De kezdjünk egy hallgatóval, és két olyan előadóval, akik mindketten átvehették a Dankó Rádió egy-egy díját. 2024-ben Madarász Katalin az életműdíjat, 2025-ben pedig Szalai Antal a cigányzenei elismerést. Következzenek tehát a művészek, és tőlük a Nem halt ki még a Magyar Nóta című dal.

Folytatjuk a Húst csak prímást itt a Dankó Rádióban. Két órás zenei összeállításunk. Körülbelül felénél járunk. Szomorú a nyárfa erdő. Ezzel a Fráter Béla, Vas György dallal folytatjuk. Szőlős Jemesének hamarosan Balázs Tamás zenekara muzsikál. Utána a Horgosi Csárda című csárdást énekli Balázs Péter, akinek ifja Berki Béla zenekara játszik.

Kalapom, kalapom, csurgóra. 1998-as felvételről halljuk hamarosan a Csárdást, Nógrádi Tóth István és Sárközi Béla zenekarának tolmácsolásában. Majd Nemes Ildikó elénekli nekünk Váradi Aladár frissét, Ha madárka száll az ágra.

ezért csillag, hogy ragyogjon. Jaj, de szép kék szeme van magának, ott, ahol a maros vize, és minek a szőke énnékem, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Lányi Ernő frissét nem sokára Reményi Sándor énekli el, és Lakatos Sándor zenekara játsza. Fráter Lóránd és Csillai Kálmán csádását Győri Szabó Józseftől és Járóka Sándor zenekarától halljuk 1980-ból. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Kis Angyal Ernő andalgóját Gáti Pál énekli, akinek Lendvai Ferenc zenekara muzsikál 2024. szeptemberéből. És hallgassunk meg egy Duna televíziós felvételt is. Ez Rátkai László dalából készült, Szóka Júliával és Jónás Géza zenekarával. A prímás Varga Jenő.

a kasza. Csizmadia Imre és Rakk István csárdását hamarosan meghallgathatják itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában, méghozzá Kutasi Katalintól. De előtte Kondor Ernő andalgóját játsszuk egy 2021-es Duna televíziós felvételről, Csík Józseffel és Csóka Gyula zenekarával készült. Előtte pedig jöjjön egy egyveleg, Buta Árpád Attila énekel, akinek Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik. Régi nóta, híres nóta cseng fülembe. Volt szeretőm 13, nem jó minden este a kapuba kiállni, és 10 pár csókot egy végből. Torockói a felvétel, 2024. június 1-én készítettük a Duna napok alkalmával.

Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el. Valamennyi kollégám nevében hálásan köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Reméljük, hogy rászolgáltunk a figyelmükre és a hűségükre. A folytatásban is hallgassanak minket, ha ez így van, és ha kedvük és idejük is engedi. Köszönöm tehát a figyelmet, minden jót kívánok a következő találkozásig. Morvai Noémit hallották, most pedig Lakatos Miklós zenekarát hallják, őszi eső huldogál a levélre. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea. A mikrofonnál Szlotta Judit. A Duna vízszintje már 5 cm-t emelkedett Paksnál. Az utolsó, még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy tegnap és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tisztifő orvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos, hogy figyeljünk az idősekre, kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Országosan és Budapesten is elérte ma a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint két beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben nem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 16 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Országszerte 15 helyre riasztották a tűzoltókat tarló vagy bozott tűz miatt. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzek miatt, köztük 156 kiskorút, 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Felhevült testtel tilos vízbe menni, csónak

0: Tovább fokozódik a hőség. Marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. 20 óra 4 perc.
1: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! A néphagyomány zenész mesterei, ez a címe Árendás Péter előadás sorozatának, melyből jó néhányat hallhattak már Táncházban című műsorunkban. Ma ennek a sorozatnak a 2006-ban elhangzott a Paradica testvéreket bemutató előadását fogadják szeretettel kedves hallgatóink. Ezzel indul ma esti Táncházban című műsorunk.
3: Tisztelt hallgatóink! Mai adásunkban az erdélyi Sóvidék hagyományos zenével ismerkedünk meg. A Sóvidék Maros és Udvarhelyszék határán, a Kisküküllő és a Korondpatak völgyében fekszik. Néprajzi szempontból a korondi fazekasság miatt vált ismerté, de már a 20. század első felében több népzenegyűjtő is eljutott ide. Hangszeres szempontból legjelentősebb Lajta László 1943-ban készült gyűjtése. Az udvarhelyszéki Kőrispatakon talált cigánybanda játékát rögzítette, és később publikálta is. Mai adásunkban a Felső Sófalvi zenekar játékát hallhatjuk. A Felső Sófalvi cigányzenekar hegedű, cimbalom, bőgő összetételű és igen régies hangzásvilágot őrzött meg. A prímás, Paradica Mihály 1925-ben született, mind repertoárja, mind hangszerkezelése nagyon sajátos. Cimbalmos a 3 évvel fiatalabb testvére, Paradica János, aki elsősorban nem akkordokat, hanem a dallamot, illetve annak cimbalmos variánsát játssza. Mivel nem vattázott, hanem csupasz faverőket használt, éles hangja biztos ritmikai alapot adott a tánchoz is. A néha bejátszott akkordok pedig a dallam hangsorától függetlenül szinte csak dur harmóniák, akár csak a vonósbandáknál, Erdély más hagyományőrző vidékein. A bőgős Rácz Béla játékában elsődleges a ritmikai szerep, azaz a tánc által megkívánt alaplüktetés hangsúlyozása. Ezt mutatja az is, hogy gyorsabb táncoknál pengeti a húrokat, vagy fapálcával és a kezével üti hangszerét. Máskor a dallamot imitálja, mivel azonban a helyes hang megszólaltatása másodlagos, klasszikus zenei füllel hallgatva ez nehezen kivehető. A három hangszer sajátos heterofóniát hoz létre, melynek hangzása sokkal jobban hasonlít a keleti népzenékhez, mint az európai műzenéhez.

Mai első hangfelvételünkön Paradica Mihály és bandája úgynevezett Maros Székit játszott. Így nevezik Sóvidéken a jellegzetes forgatós táncukat. A dallamok régies eredetét mutatja, hogy egyikük már egy 1800 körül megjelent bécsi gyűjteményben is megtalálható, melyet Kodály a Galántai Táncok című művében használt föl. Következő felvételünkön verbunkot hallunk, amit a férfiak a zenekar előtt egyenként vagy karéban járnak. A két verbunk dallam műzenei eredetű. A felvételeket 1982-ben Pávai István készítette, melyekből Romániában Sóvidéki Népzene címmel egy lemezre valót meg is jelentettek.

Következőkben egy táncrendet hallhatunk, mely a sóvidéki párostáncok hagyományos sorrendje. Lassú csárdás, szöktetős és maros széki. E rövidebb hangfelvétellel szemben egy ilyen táncfolyamat akár fél óráig is eltarthatott, melyben a prímás minden tánctípushoz több dallamot is kapcsolt.

Kedves hallgatóink, mai alkalommal a felső sófalvi Paradica Mihály és bandája játékát hallhattuk. Befejezésül Fekete Antal egy 1980-as gyűjtéséből mutatunk részletet. Itt a prímást már nem a hagyományos hangszerek, hanem az újabb keletű harmonika kíséri.

A néphagyomány zenész mesterei közül dr. Árendás Péter az előbbi percekben a Paradica testvéreket, illetve Paradica Mihályt és zenekarát mutatta be. Természetesen Sófalvi muzsikával folytatjuk Táncházban című műsorunkat. Először Zöldi Mártont hallják, aki felső sófalvi dallamokat játszik Paradica János repertoárjából, s aztán a Dűvő együttes Sóvidéki, majd kicsit tágítva földrajzi területünket, Szászcsávásról való dallamokat muzsikál. Összeállításuk címe Vígasztaló.

Maradva a Kisküküllő mentén, Táncházban című műsorunkban az Ádámosi Banda verbunkja következik, s az eredeti felvétel után a Néphagyomány zenészmesterei sorozat előadója dr. Árendás Péter muzsikál zenekarával, a Tükrössel, szintén Ádámosi dallamokat.

A Dankó Rádió népzenei díjával kitüntetett Tükrös zenekar legutóbbi Archív című albumának egyik felvétele zárja ma esti műsorunkat, magyar palackai és gyimes középloki dallamok. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba, és kiváló világzenéket hoztam magammal. Indul a Népek dalai, ez a Dankó Rádió világzenei válogatása. A színes csokorban a program mai első órájában szól világzene egy szomáliai gyökerű énekesőtől, Zahra Halgantól. Aztán adunk dalt az amerikai Pink Martini zenekartól, és szól persze több muzsika is itthonról, például Balogh Józseftől és csapatától, az Etnoromtól. Kellemes kedves estét kívánok mindenkinek! A mai világzenei programot Szváziföldön nyitjuk. Egy 2024-es felvétellel zulu nyelven szól a dal, a Kventiva Yini.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Zara Hálgán énekel a következő percekben, aki nem csak kivételes énekesnő, hanem a kortárs szomáli földi kultúra egyik legfontosabb alakja. A 80-as években még tinédzserként kezdett énekelni a szomáliai polgárháború idején, amikor ápolónőként a sebesült katonákat dalokkal igyekezett megnyugtatni. Ekkor fedezte fel hangja gyógyító erejét, és azóta sem hagyott fel az énekléssel. A háború után Európába menekült, és végül Lyonban talált otthonra, ahol francia zenészekkel hozta létre trióját. 2024-es korongjának címe Hiddo Davr, amely egyszerre utal egy albumra és egy intézményre. Ez ugyanis az a zenei kulturális központ, amit Zahra Hargeisában, Szomália fővárosában nők számára hozott létre, hogy felléphessenek, próbálhassanak, alkothassanak. A központ építésében minden egyes részletet a bútoroktól a színpadig nők készítettek. Zahra így szeretné megmutatni a világnak, milyen erősek az ő országának asszonyai. A lemezen hagyományos szomáli dallamok keverednek elektromos gitárral, nyugat-afrikai ütő és billentyűs hangszerekkel. Különböző zenei világok találkozása ez, amelyben mindegyik elem megőrzi a saját karakterét. A dalok a szerelemről, a hazáról és a női sorsokról szólnak. Az egyik felvétel például finoman kritizálja azokat a férfiakat, akik megfeledkeznek arról, hogy az ő életükben is a nők a legfontosabbak. Anyák, lánytestvérek, társak. Zahra Hálgán nem politikus, de zenéjén keresztül világos üzenetet fogalmazott meg az egyenlőség, a kultúra és a közösség építése érdekében. Szerinte mindez nem a hivatalokban, hanem az emberek között kezdődik. Szomáliai világzene következik 2024-ből. Zahra Hálgán énekel.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádió.

Tankórádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Az amerikai Pink Martini zenekarral folytatjuk, amelynek énekesnője China Forbes csak egy nyelven beszél, de 15 nyelven énekel. Azt mondja, a Pink Martiniben különböző zenei stílusokat vegyítenek, így elkerülhetetlen, hogy a nyelvek is keveredjenek. Az énekesnő úgy gondolja, rengeteg nyelv a zenei stílusokkal együtt hozzájárul a csapat sokszínűségéhez, különleges zenei világához. Azt szeretik, ha a közönség tagjai vagy lemezeik hallgatói egyik pillanatban még brazil karneválon, a másikban pedig már Nápolyban, vagy épp egy francia lokálban érzik magukat. A nyelv és a sokféle zenei stílus mellé persze sok zenész is dukál. A Pink Martini tagjai nem ritkán nagy zenekari kísérettel állnak a közönség elé. Első slágerüket hallgatjuk most a 90-es évekből. Játszik a Pink Martini, a zene a Sympathy.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen nálunk ismét magyar világzene, az Etnorom játszik rögtön, amely a roma zene világában régóta meghatározó szerepet tölt be. A zenekar 2005-ben alakult Balog József és Künsztel Ágnes vezetésével, ők korábban a világhírű Kai Jág együttes szóló énekeseiként váltak ismerté. Az Etnorom zenéje dinamikus és sokrétű, ötvözi a hagyományos roma dallamokat a modern világzenei elemekkel. Repertoárjukban megtalálhatók a magyarországi Olá roma dalok, valamint más kelet-európai és balkáni roma dallamok, amelyek különleges és autentikus hangzást biztosítanak koncertjeiken. A formáció gyakran lép fel nemzetközi fesztiválokon, és zenéjük elismert a világzenei szcénában. Muzsikájukban megjelennek a szerb, a román, az orosz és a balkán cigány dallamok, amelyeket gyakran kevernek jazzel, swinggel és más zenei stílusokkal. 2023-as lemezükről következik most egy Balog József szerzemény. Ez a Kelet-Gili Románi, vagyis cigány dalt csinálok. A következő percekben játszik a Dankó Rádióban az Etnorom.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő egy nagyszerű koncertfelvétel lesz.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Még 2 órán keresztül korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a MediaClick weboldalon, illetve az alkalmazásban is. Ebben az órában szól majd egy dal 2019-ből, amikor összejött egy stúdióba Lakatos Róbert, a Rév zenekar és Csík János. Egy nagyszerű felvétel született Árva szívem címmel. Nem sokára meghallgatjuk. Aztán szól világzene Kolumbiából ma este még, és Kubából is jorubán nyelven. Kellemes rádiózás továbbra is. Most a Hevár muzsikája következik Giván Gasparian örmény duduk játékos közreműködésével 2011-es koncert felvételez a Needless to Say.

Magyar világzenével folytatjuk a népek dalait a világzenei válogatást a Dankó Rádióban. Jön a Rév zenekar, amelyet 2005-ben alapított Lakatos Róbert Brácsa művész. Tagjai felvidéki magyar zenészek és magyarországi muzsikusok, akiknek közös anyanyelve a magyar népzene. A formáció célja a komoly zene és a népzene közti átfedések kutatása. Első lemezük 2005-ben jelent meg Hajnalodik címmel. Az album alapja persze a népzene, amit hol autentikusan adnak elő, hol klasszikus felfogásban, hol jazzes improvizációkkal átszőve. A zenekar saját meghatározása szerint törekszik arra is, hogy zenéjében egyedi módon találkozzon a népzene és a bartóki világ, így a tradicionális népdalok mellett egy-egy bartók átiratot is szívesen felvesznek a repertoárba. Dalaik között még egyébként felvidéki és kalotaszegi csárdások, zsidó dallamok, román forgatós, erdélyi és mezőségi páros táncmotívumok is megszólalnak. Most egy 2019-es felvételük szól, ebben Csík János közreműködik. A dal címe Árva szívem. Lakatos Róbert szerzeményét hallgatjuk.

0: Folytatódik a népek dala is sok-sok különleges dallal.
1: Eau de Blanc. Tuszán igen lácsó. Jaj, de sokkal. Igen, Janis. Hoppá!

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egy kolumbiai zenésszel, Yuri Buenaventurával folytatjuk. Őt zeneprofesszor édesapja terelgette a muzsika irányába, befektetett energiája pedig nagyon gyorsan meg is térült. Fia nagyon korán eldöntötte, hogy zenének szenteli magát, és ezért képes volt áldozatokat is hozni. Buenaventura a párizsi metróban zenéléssel és énekléssel kezdte karrierjét, miközben a Sorbonra járt. Direkt olyan repertoárt alakított ki, amivel tudta, hogy megdobogtatja a franciák szívét. Sanzonokat hangolt át a Karibi-sziget világdallamaira. A franciák pedig annyira beleszerettek a kolumbiai muzsikusba, hogy 2014-ben kitüntették a legrangosabb kulturális díjjal. De saját hazájában is népszerű, a helyi kulturális minisztérium például őt nevezte ki, annak, hogy képviselje a világban Kolumbia zenei örökségét. Európában is már több mint 500 000 példányban keltek ellemezei. 2018-as világzenével folytatjuk, következik a Dankó Rádióban Kolumbiából Yuri Buenaventura.

Klasszikus Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. 1975-ben alakult a most következő kubai zenekar, a Synthesis, amelyről bátran mondható, hogy megfelel a nevének, hiszen egyedülálló módon évtizedek óta sikerrel ötvözi a hagyományos Yoruba vallás zenei dallamait az olyan populáris előadók zenéjével, mint a Pink Floyd vagy a Genesis. A csapat egyébként az első progresszív rockzenekarok között alakult meg Kubában, és sikerük azóta is töretlen. A zenekarvezető Carlos Alfonso és a billentyűs Ele Valdés, valamint fiúk X Alfonso alkotják a bandát, a Yoruba dallamokat pedig már gyerekkoruk óta hallgatják, a népszerűsítésükre tették fel egész karrierjüket. A zenekar egyik lemezét jelölték a Latin Grammy-re is 2002-ben, és olyan sztárokkal dolgoztak már együtt, mint az Asian Dub Foundation vagy Omar Aportuondo. Hallgassuk most a kubai Synthesis zenekar dalát Yoruba nyelven, ez az Ochimini. Bará, lá, ro, ye, jo, ke, bodán, oma.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy kiváló koncertfelvétellel itthonról.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. Egészen éjfélig tart a mai program, benne pedig még biztosan szól portugál nyelvű világzene Brazíliából. Aztán hallunk zenét a szomszédból, Romániából, és a svájci Bastian Baker muzsikája is felcsendül majd. További jó rádiózást mindenkinek, hazai világzenével folytatjuk, egy koncertfelvétellel. A Holdal a Napzenekartól következik, az Erdő.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Következzen most egy olyan zenész nálunk, aki egyszerre brazil, londoni, világpolgár, és nem mellesleg apa. Ő Momo, polgári nevén Marcello Frotta, aki hetedik nagylemezét a Zsirád címre keresztelte. Már nem gitárral a kezében, hanem dobalapokra és grúvokra épülve készült el a korong. Az indítatás különleges. Momo azt szerette volna, hogy zenéje megmozgassa a lábakat, különösen kislánya táncolók is lábacskáit, akitől az inspirációt kapta. A Zsirád, vagyis Forgás című korong valóban egyfajta fordulat eddigi életművében, míg első lemeze egy szelíd, akusztikus, szinte napló jellegű dalgyűjtemény volt, addig a második ritmusvezérelt, improvizatív és felszabadult. Momo nem csak a várost, hanem a zenei közeget is megváltoztatta. A portugáliai évek után Londonba költözött, ahol hamar otthonra talált, a Total Refreshment Center kreatív műhelyében. Ott ismerkedett meg a brit jazz szintér friss hangjaival, akik közül sokan közreműködtek a korongon. A dalok élőben, közös zenélésekből és jam sessionökből születtek. Ahogy hallhatjuk, majd a struktúrák szabadok, de a hangulat mégis átgondolt és következetes. A korong nyitódala, a több mint 7 perces pára például egyszerre játékos és hipnotikus. Benne Momo mellett Jessica Lawrence zongoristát is halljuk. Következik Momo zenéje 2024-es világzene portugál nyelven, a címe Pára.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Következik most egy 10 tagú román formáció, nevük Demian and Brothers. Az alapító névadó Demian Dragici ütőhangszereken játszik. Zenéjüket leginkább roma elemekkel tarkított világzeneként emlegetik, de inspirálja őket a jazz, a pop és a rock zene is. A banda különlegessége, hogy 6 vokalistájuk van, akik együtt élvezik az életet és persze a zenét is. Hallgassuk a Demian and Brothers zenéjét, ez a Hopály Dirida, itt a Dankó Rádióban.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió világzenei programja szól, ez a Népek Dalai. Leonard Cohen 1984-es Various Positions című lemezén jelent meg először a vallásos témájú Alleluja című dal, amely Dávidra hivatkozik, volt egy titkos akkord, amely Dávid játszott és az Úrnak kedvére volt. Leonard Cohen egy New York-i szállodai szobában a padlón gubbaszva vagy 80 tervét írta le a dalra. Természetesen sok feldolgozása született, az előadók gyakran cserélnek is egy-egy szót a szövegben. Katie Lang, amerikai énekesnő például azt mondta, hogy szerinte a dal az emberi vágy és a spirituális bölcsesség megkeresése közötti küzdelemről szól, és ez a két hely között van. Leonard Cohen halálát követően ismét nagyon népszerű lett a dal, és akkor 2016-ban először felkerült az amerikai slágerlistára is. Ez azért történhetett így, mert évtizedeken keresztül Leonard Cohen Kanadában és Európában volt inkább sikeres. Azt a lemezét, amelyen a Hallelujah megjelent, az USA-ban nem is adták ki. Később az énekes gúnyosan megjegyezte, hogy milyen nagyra értékeli a mértékletességet, amit amerikai kiadója mutatott lemezei népszerűsítésében. A sok kiváló feldolgozás közül mi most a svájci Bastian Baker rendkívül visszafogott verzióját játsszuk, amelyet 2011-ben énekelt el 20 esztendős korában. Bastian Bakertől következik a Hallelujah.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is. A himnusz követően folytatódik a Dankó Rádió műsora. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Tamás. További jó rádiózást mindenkinek!

seine Radiohörer. Ab Unterschiede, eh viel.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: bajgalapom, házas élet, kutya baj.
1: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.
2: Megvan, ugye?

0: lakos lesz. Kilenc kis gólya leszállt a tóra, elhozta nékünk a gyár.
1: Dankó Rádió. Tokajban FM 88,3. A magyar zene rádiója.

Stúdió. Nagymarosan FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csámás megruta a vére. Nem látott több csillagot, csak azt, ami ott

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Fa leszek, ha fának vagy virága. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a mai Húsz csak prímást, egy órás zenei összeállításunkat itt a Dankó Rádióban Petőfi Sándor költeményével kezdjük. A vershez dallamot Balázs Árpád álmodott, Jenei Gábor énekli el, neki pedig Toki Balog Ernő zenekara muzsikál. A felvétel 2022-ben készült. Majd 2014-ből Karcagi Nagy Zoltán és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarának előadásában elhangzik Dankó Pista és Sas Ede egyik közös dala, a Három Sósperec. Majd két vén eperfáról Léva Jandor és Gát Ferenc csárdásában Szentendrei Klára dalol. Kellemes időtöltést kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

a szíved bezárnál. A sarkadi bakterháznál ez a kislány papucsot varratott 33 rózsafámon. Ezekkel a nótákkal folytatjuk. A Friss, majd Urbán Katarintól és Magyar Imre zenekarától hallható. Magyar Imre és Brand István szerzeménye előtt Lugosi Kati elénekli nekünk a Csárdást.

Y es esta será la guapucharga. Y son ya lo voy a nunca la paso. Y es esta será la guapucharga. Y son ya lo voy a nunca la paso. Átkarolja az eget a szivárban, csak egyedül én maradt a várban. Azt a legvénykit igazán jaj, megszerettem, más leli, más csókolja helyettem. Azt a legvénykit igazán jaj, megszerettem, más leli, más csókolja.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Először majd egy dunaföldvári szól. Magyar Imre és Dalos Nagy Károly hallgatójából készült a felvétel 2016. március 21-én. Bokor Jánossal, aki 2023-ban a Dankó Rádió életműdíját vehette át, valamint Szalai Antal prímással, és természetesen zenekarával, aki 2025-ben lett a Dankó Rádió kitüntetettje, cigányzenei díjat vehetett át. Volt-e már szívedben fájdalom? Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgójával Budai Beatrix, valamint Danyi Lőrinc zenekara örvendeztette meg a devecseri közönséget 2021. szeptember 20-án. Ezt követően Erdélyi Mihály csárdását Künn a dorozsmai határban címmel Tarnai Kis László énekli el, akinek ifja Berki Béla zenekara muzsikál hamarosan.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Kedves hallgatóink, továbbra is a Hús csak prímás szól itt a Dankó Rádióban. A folytatásban is tartsanak velünk, hogyha tehetik. Itt hagyom a falutokat címmel, már is Balázs Árpád és Éltető Ákos hallgatója szól. Újvári Marikának Balázs Tamás együttese játszik. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Aztán Sárközi Béla együttesét és Kollár Katalint hallgatjuk egy csárdás előadóiként. Rámás csizmát visel a babám.

csodát tett a Badacsony. 60-i kis Gyöngyitől szól hamarosan a Csárdás, a művésznő 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta díjasa lett. Nem sokára tehát Hevesi József és Szondi István nótáját dalolja. Aztán Tordai Borbé Pál és Heródek Sándorné frissére kerítünk sort, Bányai Mártonnal, valamint ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. A Prímásról szintén elmondható, hogy 2023-ban Dankó Rádiós díjazott lett, méghozzá a Cigány Zenei díjat vehette át.

világ. Csillagporos nyári égbolt. Ibolya, ibolya, nem zörög a haraszt, és paprika só, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Hevesi József és Marcelli Frigyes Frissét, majd Kovács Apollónia énekli. Míg Morvai Károly és Tüttő János csárdását Nagyi Bolyától halljuk, valamint ifjabb Kállai Kisernő együttesétől. Archív felvételről szól, ezt megelőzően Kádas György nótája, Kalmár Tibornak ifjabb Magyar Imre zenekara játszik. Még Benedek Fikatalint a Rajkó zenekar kíséri, már is kezdődik a dal ifjabb Sánta Ferenc és Tóth János István hallgatója.

könnyen, nem hullana egyikért se egyse könnyem, ha egy kis szőke jaj csak egyszer nézne rám szerelemmel. Ibolya, ibolya, a tavasz mosolya a legelső. Ibolya,

hangot, kipolya illatát, ha érzem rajtad. Kipolya, kipolya, szemembe csillog a könnyes harmad. Ha csókolom kicsi piros hamvas ajkad, kipolya illatát, ha érzem rajtad. Kipolya, kipolya, szemembe csillog a könnyes harmad.

0: restaurant.
1: Ez a legszebb emlék az én életemben. A hallgató nem sokára magától a szerzőtől, Sallai Misitől hangzik el, Sallai Misi és zenekara játszik hozzá. Hűvösebb van már, ősz kezd lenni. Szász Kati énekli el nekünk Ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgóját. A felvétel 2022. február közepén készült, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban, Berki Péter zenekarának közreműködésével. Maradjanak továbbra is velünk!

kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje, hiszen nem sokára véget ér a mai Hús csak prímás. Valamennyi kollégám nevében búcsúzom, és köszönöm, hogy most is velünk tartottak. Maradjanak még, hogyha kedvük és idejük is engedi. Az utolsó felvételünk a mai Hús csak prímásban a Picaduri de Untadem. Lisztes Jenőtől hangzik el, aki címbalmon játszik egy 2023-as felvételről. Köszönöm tehát a figyelmet, Morvai Noémit hallották, viszont hallás.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! A néphagyomány zenész mesterei, ez a címe Árendás Péter előadás sorozatának, melyből jó néhányat hallhattak már Táncházban című műsorunkban. Ma ennek a sorozatnak a 2006-ban elhangzott a Paradica testvéreket bemutató előadását fogadják szeretettel kedves hallgatóink. Ezzel indul ma esti Táncházban című műsorunk.
2: Tisztelt hallgatóink! Mai adásunkban az erdélyi Sóvidék hagyományos zenével ismerkedünk meg. A Sóvidék Maros és Udvarhelyszék határán, a Kisküküllő és a Korondpatak völgyében fekszik. Néprajzi szempontból a korondi fazekasság miatt vált ismerté, de már a 20. század első felében több népzenegyűjtő is eljutott ide. Hangszeres szempontból legjelentősebb Lajta László 1943-ban készült gyűjtése. Az udvarhelyszéki Kőrispatakon talált cigánybanda játékát rögzítette, és később publikálta is. Mai adásunkban a Felső Sófalvi zenekar játékát hallhatjuk. A Felső Sófalvi cigányzenekar hegedű, cimbalom, bőgő összetételű és igen réges hangzásvilágot őrzött meg. A prímás, Paradica Mihály 1925-ben született, mind repertoárja, mind hangszerkezelése nagyon sajátos. Cimbalmos a 3 évvel fiatalabb testvére, Paradica János, aki elsősorban nem akkordokat,